0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбьяна Стопа и Один ФМ. Классная радио.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Привіт, це Гросу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Шаланки грекокатолікуш папгондолатаї кветкезнек.
3: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
4: Урам, таніч мег мінкет імадкозні. Христус ван кедеш радіо хагато тештвірек. Ма а керестінь ілет сівіріл, а лілек лілекзетвітеліріл аз імадчагрул фогунк елмілкедні. Амікор а таніцваньок латták Христуст імадкозні, nem azt kérték tőle, hogy tanítsa őket prédikálni vagy csodákat tenni, hanem azt mondták, Uram, taníts meg minket imádkozni. Mert megérezték, hogy Jézus minden ereje, isteni kisugárzása ebből a titokzatos atyával való közösségből fakad. Az imádság nem csupán egy vallásos kötelesség a sok közül, nem egy elhadart szöveg, hanem maga az élet. Nagyszent Bazil világosan figyelmeztet minket. Az imádság a lélek fegyverzete, a csapások elleni védelem, a kísértések elhárítója. Ne gondold, hogy az imádság csupán szavakból áll. Az imádság a lélek teljes odafordulása Istenhez, folyamatos törekvés arra, hogy az ő jelenlétében éljünk. Miért érezzük mégis olyan gyakran nehéznek, száraznak ezt a szent tevékenységet? Miért van az, hogy amikor imára kulcsoljuk a kezünket, a világ minden zaja, gondja és ezerféle gondolata egyszerre rohanja meg az elménket. A szentatyák is jól ismerték a lélek ezen küzdelmeit. Szíriai Szent Izsák ezt írja. Az imádság a lélek lélegzetvétele. Ahogyan a test nem élhet levegő nélkül, úgy a lélek is elhal, ha nem táplálkozik az Istennel való titokzatos közösségből. De tudd meg, testvérem, hogy a tiszta imádsághoz vezető út a szív megtisztításán és a világ zajától való elforduláson keresztül vezet. Aki nem csendesíti le elméjét, az nem fogja meghallani a lélek halk szavát. A mai kor embere elszokott a csendtől. Folytonos inger áradatban élünk, a technológia és a mindennapi élet rohanása teljesen kitölti a tudatunkat. Amikor megállunk az ikonok előtt, behozzuk magunkkal a piac, a munkahely, az internet minden zaját. Konstantin Szent János így tanít minket. Isten nem a szavak sokaságát nézi, hanem a szív tisztaságát. Jobb 5 szót kimondani tiszta szívvel és megértéssel, mint 1000 csupán a nyelv hegyével, miközben az elme a világ dolgaiban barangol. Az imádság legyen izzó, mint a parázs, és őszinte, mint a gyermek sírása. Hányszor kapjuk magunkat azon, testvéreim, hogy miközben ajkunk a mi atyánkot mondja, gondolatainkban már a holnapi teendőket intézzük. Ez az álszentség veszélye, amelytől meg kell tisztulnunk. Hogyan kezdjünk hát hozzá a helyes imádsághoz? Lépcső Szent János a lelkiélet nagy enciklopédiájában a létrában azt tanácsolja, hogy az egyszerűséggel kezdjük. Ne törekedj arra, hogy bonyolult vagy hangzatos szavakat imádkozz, mert a gyermek dadogása is kedves az atyának. A vámszedő egyetlen mondattal nyert megigazulást. Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek. Az imádságod szerkezete legyen egyszerű, mentes minden mesterkétségtől és intellektuális büszkeségtől. Az alázat az a kulcs, amely megnyitja a mennyek országát, míg a gőg bezárja azt. Az imádság alapja tehát a mély, őszinte alázat és bűnbánat. Nem Istennek van szüksége a mi dicsőítésünkre, hanem nekünk van szükségünk az ő irgalmára, hogy meggyógyítson bennünket. A keleti lelkélet középpontjában a szív őrzése és a gondolatok feletti éberség áll. Korintusi Szent Diodokhoz részletesen ír arról, hogyan kell bánnunk a felbukkanó gondolatokkal. Amikor az elme elkezd befelé figyelni, a gonosz azonnal megpróbálja elárasztani mindenféle képzelgéssel. emlékkel vagy aggodalommal. Ne kezdj vitázni ezekkel a gondolatokkal. Ne próbáld őket saját erődből elűzni, mert csak még jobban megerősödnek. Ehelyett azonnal menekülj az Úr nevéhez, és ismételgesd a Jézus imát. Krisztus szent neve, mint a tűz, emészti fel a gonosz minden fondorlatát. Ez vezet el minket a keleti egyház legdrágább kincséhez, a Jézus imához. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Ez az ima nem csupán szerzeteseknek való, hanem minden kereszténynek, aki a világ forgatagában is Istennel akar járni. Sínai Szent Hészükiosz kifejti, a szüntelen éberség és a Jézus ima elválaszthatatlanok egymástól. Ahogyan a belélegzett levegő élteti a tüdőt, úgy élteti Jézus szent neve a lelket. Ha ezt az imát kitartóan, alázattal és figyelemmel mondod, a szív fokozatosan megtisztul a szenvedélyektől, az elme lecsendesedik, és a lélek megtelik a Szentlélek kimondhatatlan békéjével. Sokan panaszolják azonban, hogy egy idő után az imádság elveszíti az ízét. Elmarad az öröm, elmarad a melegség, és helyette csak a szárasság, az unalom és a lustaság marad, amit a szentatyák akédiának is neveznek. Teofán remete, a bölcs lelki vezető csodálatos tanácsal szolgál az ilyen nehéz időszakokra. Amikor a szív száraz és úgy érzed, hogy az imádságod csak teher, ne hagyd abba. Ilyenkor mutatkozik meg az igazi szeretet és az alálhatatosság. A melegség idején könnyű imádkozni, de a lelki szárazságban végzett ima tiszta áldozat Isten oltárán. Úgy állj az Úr elé, mint egy koldus, aki nem követel semmit, de hűségesen vár a gazda ajtaja előtt. Isten látja a fáradozásodat, és a megfelelő időben meg fogja látogatni a lelkedet az ő kegyelmével. Szeretett testvéreim, nagyon fontos megértenünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem választható el a fele barátainkkal való kapcsolatunktól. Nem létezik elszigetelt, öncélú lelki élet. Hitvalló Szent Maximus figyelmeztetése éles karként hatol a szívünkbe. Ne mondd, hogy tiszta szívvel imádkozol, ha közben haragot vagy neheztelést hordozol a testvéred ellen a lelkedben. Az Isten iránti szeretet és a felebaráti szeretet egyazon érem két oldala. Az imádságod csak annyiban igaz és hiteles, amennyiben készen állsz megbocsátani azoknak, akik megbántottak téged. Ha haragot tartasz, az imád nem emelkedik fel a mennyben, hanem visszahull a földre, mint a nehéz kő. Az igazi imádság gyümölcse a szív kitágulása, amely már nem csak önmagáért, hanem az egész világért képes aggódni és könyörögni. Athoszi Szent Ciruán, a 20. század egy nagy lelki atya, aki az egész emberiség üdvösségéért könnyezett, így ír erről. A szentek az imádságban átölelik az egész világot. Az igazi keresztény nem csak a saját üdvösségéért könyörög, hanem azokért is, akik nem ismerik Istent, akik tévelyegnek, vagy akik szenvednek. Imádkozni a világért annyit jelent, mint vértontani. Minél közelebb kerül a lélek Istenhez, annál mélyebben érzi a világ fájdalmát, és annál inkább vágyik arra, hogy minden ember megismerje az Úr szeretetét és békéjét. Nézzünk magunkba, kedves testvérek, hol tartunk mi ezen az úton. Ne keseredjünk el, ha még az első lépéseknél tartunk. A legfontosabb az elhatározás és a rendszeresség. Ne várjunk a tökéletes pillanatra, vagy a tökéletes körülményekre. Kezdjük el ma, kezdjük el most. Minden reggel szenteljünk néhány percet a csendnek és a hálaadásnak, és minden este helyezzük életünket az Úr kezébe. Ha napközben eltölt minket a feszültség, hívjuk segítségül Jézus szent nevét. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Kérjük a Szent Szüzet, az Isten szülő Szűz Máriát, aki a szent csend és a tökéletes ima mintaképe, valamint az összes szent atyákat, hogy járjanak közben értünk a mindenhatónál. tanuljunk meg újra figyelni, elcsendesedni és Isten jelenlétében élni. Engedjük, hogy az imádság tüze átalakítsa a szívünket, meggyógyítsa a kapcsolatainkat, és elvezessen minket az Istennel való örök, boldog közösségre. Most és mindörökkön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Шаланкі грекокатолікуш пап гондолатаїт халхат так.
3: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Чірпак Йоужефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
5: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
3: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
6: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
7: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
8: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
11: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgyerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
13: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елєрхетобі варік а столична ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
14: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
16: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
17: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
18: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Magnum. Грай, відпочивай, святкуй!
11: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

Hallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Kerniga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікінк іш békesség, Істентől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Амен. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, tiéd minden magasztalás és dicséret, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy téged, te előtted hódoljunk, hogy téged magasztaljunk. Urunk, tiéd minden erő, és te magad vagy a szeretet. És köszönjük, Urunk, hogy mi ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy kijelentetted magad, megmutattad a te szeretetedet Jézus Krisztusban, megmutattad a te hűségedet és kegyelmességedet. És hadd tudjunk, Urunk, ezért naponta hálát adni, hogy te nem mondasz le rólunk, és nem fordítasz nekünk hátat. Nem küldesz el, és van terved a mi életünkkel, és van terved gyermekeink és szeretteink életével is. Add, Urunk, hogy megláthassuk és megismerhessük a te útjaidat, hogy azon maradjunk, hogy engedjük, hogy te vezess bennünket. Kérünk, Urunk, hogy így szólj hozzánk naponként, és így taníts bennünket a te igéden keresztül. Hadd ismerhessük meg még jobban a te szeretetednek mélységét, a te hűségednek rendíthetetlen fundamentumait. Hadd tudjunk mi is hozzád ragaszkodni úgy, ahogyan te ragaszkodsz mi hozzánk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, és áldj meg a mi Isten tiszteletünket. Szent lelkeddel légy közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János első leveléből szeretném felolvasni, a 4. fejezetből, a 7. verstől kezdődően a 11. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről, János első leveléből, a 4. fejezetből, a 7. verstől kezdődően a 11. versig, így szól hozzánk Isten igéjét. Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, ahogyan ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelem, és János leveléből, János első leveléből egy jól ismert ige szakasz van ma előttünk, egy sokat idézett, és ugyanakkor sok gondolatot ébresztő ige szakasz, amikor arról beszél, hogy az Isten szeretet. Mintha egyenlőség jelet tenne a két szó közé. Nem azt mondja, hogy maga a szeretet, olyan, mint a szeretet, hanem az Isten szeretet. És ebből kiindulva, az Isten lényéből valamit megsejtve, három kérdést szegez nekünk az ige szakasz, legalábbis én nekem. Ami különösképpen is szembesített, ami különösképpen is élesen bírál, az három olyan kérdés, ami a felolvasott ige szakaszból kiolvasható, ami jelen van ebben az ige szakaszban. És egy kicsit messzebbről kezdve, a tegnapi igehirdetésben elhangzott az, hogy az evangélium az sohasem lehet független az embernek a személyétől. Az, amit én megértek az evangéliumból, az, amiben engem megszólít az evangélium, az mindig is egy személyes, egy jellemző, egy karakterhez fűződő dolog. És nyilván ez érvényes Jánosra is, az, ahogyan ő meg tudja fogalmazni az evangéliumot, az evangélium üzenetét, az evangéliumnak a mélységét. De érvényes ez, kedves testvérek, ránk is. Mi az, amit én hallok meg belőle? Mi az, amiben én leszek megszólítottá? Mi az, amit megértek az evangélium üzenetéből? És ebben segítenek majd bennünket ezek a kérdések. Egyszerű kérdések, nem túl bonyolultak, egyszerű kérdések, amelyek felismertetik velünk azt, hogy mennyire eleven és mennyire valóságos mi életünkben, az én életemben, a te életedben. Istennek az a kegyelme, hogy naponta megújulhatunk a mi teremtőnknek a képére. Naponta valami mélyebb erő munkálkodhat bennünk, ami formál az örökkévaló Isten Jézus Krisztusnak a képére. És érdemes így közelíteni a kérdéseken keresztül is ehhez az ige szakaszhoz. Az első kérdés, ami bennem megfogalmazódott, olvasva ezt a részt, amikor olyan sokat és olyan szépeket mond János a szeretetről, akkor annak a kérdése, hogy ott vagyunk-e ebben a szeretetben? Szeretetben vagy-e? És nagyon éles, talán egy kicsit bántó is, vagy egy kicsit vádló Jánosnak a gondolatmenete, amikor arról beszél, hogy aki nem szeret, aki nincs ebben a szeretetben, az nem is ismeri az Istent. Az nem ismeri az Istent. Gondoljunk bele, hogy mit állít itt János, és hogy mire hívja fel a figyelmünket, mire figyelmeztet bennünket, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Az Isten szeretett. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született. Aki szeret, az Istentől született. Ott vagyunk-e a szeretetben? Vagy máshogyan megközelítve, betölt-e bennünket a szeretetnek ennek ez a valósága, a szeretetnek ez a teljessége? Hogy milyen a világi születés, az egy nagyon izgalmas ellentétpárja, egy ellenkező előjele annak, amiről itt János beszél. Mert milyen a világi születés? Ahogyan a világra érkezünk, amint ebbe a világba érkezünk, ami talán leghatározottabban megfogalmazódik mindenkinek az életében, és úgy gondolom, hogy az alól nincs kivétel, az az, hogy szeretetre vágyunk. Hogy szeretetre vágyunk. Csecsemőkortól kezdve, időskorig mindenkiben ott van ez a szeretet éhség. Hogy szeress, szeressetek. Szeressen az, aki mellettem van. Hogy fontos legyek másoknak. Hogy odafigyeljenek rám. Hogy segítsenek. Bocsássák meg, amikor vétek ellenük. Ne haragudjanak rám. Sőt, azt gondolom, hogy teljesen jogos, nem, így nem jó, hogy teljesen valós az az érzés is, hogy szeressenek akkor is, ha nem érdemlem meg. Ott van mindannyiunkban a vágyakozás erre. És János nem erről beszél, mert ez a világi szeretet, a világban való születésünknek a szeretete, amikor arra várunk, azt vágyjuk, hogy bennünket szeressenek. János arról beszél, hogy milyen az Istentől született szeretet, amikor nem azt várom, hogy engem szeressenek, nem az a vágy tölt el, és nem ez okoz nekem fájdalmat, hogy nem úgy szeretnek, nem azok szeretnek, nem annyira szeretnek. Nagyon sok lelki torzulás ebből folyik ki, ebből vezethető le, hogy nem olyan a szeretet, nem azt a szeretetet kaptam. János arról beszél, a fentről való születés, az Istentől való születés, amikor én vagyok az, aki tudok szeretni másokat. Szeretném, szeressétek egymást. Szeressétek egymást. A másik legyen a fontos. Te legyél a másiknak a segítségére. Te tud megbocsátani az ő bűneit. Te tud őt szeretni akkor, amikor nem érdemli meg. Aki nem ismerte meg ezt a szeretetet, az nem ismerte meg az Istent. Az nem az Istentől van. Akiben nem munkálkodik, ez a felülről jövő, felülről megtapasztalt, felülről bennünket átformáló szeretet. Nem az Istentől van. És azt gondolom, hogy nagyon nehéz átlépni annak az árnyékát, ami a világi születésünkből fakad, az, hogy engem szeressenek, és eljutni odáig, hogy én tudjak szeretni másokat. Hogy én legyek kész szeretni másokat. És ez valóban fentről jön. Az Istentől született. Aki az Istentől született, az képes, az tud így szeretni. És ez az ellenkező előjel,

méltatlanok rá, akkor is, amikor vétkeznek ellenem. Biztos vannak kivételes helyzetek, amikor nem érezzük, vagy nem tudjuk végig sem gondolni, hogy hogyan lehetne ez a szeretet a mi életünkben teljessé. Mert vannak dolgok, amiket nagyon nehezen tudunk elhordozni, megbocsátani. Van, amikor nem tudjuk a másikat szeretni azért, amiket tett, amit tesz, amilyen. És ez hozzátartozik a mi emberi életünkhöz, gyarlóságunkhoz. Nem gondolom, hogy nem kell ezzel foglalkoznunk, de ez is egy olyan árnyék, amit nehezen tudunk átlépni. Mert ott van bennünk a világból való születés is. A világból való származás, amivel nem tudjuk legyőzni ezeket a démonokat. De arra biztat az Isten igéje, abban szólít meg bennünket ma az Isten igéje, hogy az Isten szeretetében maradva, az Isten szeretetét magunkba engedve, hogy az Isten szeretetet belénk áradjon, tudunk változni oly módon, hogy mi is készek vagyunk arra, hogy tudjunk szeretni másokat, hogy szerethessünk másokat. A másik kérdés, ami ugyanezzel az ige szakasszal kapcsolatban megfogalmazódott bennem, az a bűnhöz kapcsolódik. És valahol az rajzolódik ki ennek az ige szakasznak az olvasása közben bennem, hogy mennyire vesszük komolyan a saját bűneinket. Van-e súlya a bűnnek az én életemben? És persze feszélyezés nyomaz bennünket az, hogyha sokat beszélünk a bűnről, különösen akkor, amikor a világi szemmel nézve talán a mi életünkre nem jellemzőek azok a szégyenes, jól kivehető, jól körülírható bűnök, amelyek ott vannak a világban, nagyon sokaknak az életében. És sokszor olyan csenevésznek, olyan kicsikének tűnik az a tökéletlenség, ami bennünk van. És nem is vesszük, nem tudjuk komolyan venni, vagy nem merjük komolyan venni azt, hogy mi is bűnben születtünk, és bűnben vagyunk. És naponta csak halmozzuk, csak megsokasítjuk a bűneinknek a számát. És félreértés ne legyen, tehát nem azt szeretném, hogyha az egész napunk és egész életünk azzal telne el, hogy a bűneinket mazsolázgatnánk és keresgélnénk, és engednénk, hogy ennek a súlya ott rátelepedjen a mi szívünkre, lelkünkre, és megnyomorítsa a mi életünket, mert egész idő alatt csak azzal foglalkozunk, hogy jaj, mibe vétkeztem már megint. Jaj, mennyi bűnöm van még. Jaj, milyen rossz vagyok. Nem erről szól ez az ige szakasz, és nem is ez a fontos benne, hanem ami miatt mégis erről beszélnünk kell, az az, hogy akkor érzem annak a súlyát, hogy milyen nagy az Isten szeretete, és mit jelent Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, hogyha tudom, hogy engem ezekből a bűnökből megszabadított. Ha elfogadom, ha valóságként ott van az én életemben az, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata számomra szabadulást és megbocsátást hozott. Ha nincs súlya az én bűnömnek, ha nem kínos, ha nem bánt, ha nem rettent meg az a sötétség, ami ott van a szívemben, akkor nincs súlya a szabadításnak sem. Akkor nincs súlya a megváltásnak sem. Azt mondja János, arról beszél János, hogy így olvassuk, abban nyilvánult meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinket. Ennek csak akkor van súlya az életemben, ha látom, ha megtapasztalom, ha átélem, hogy miből emel ki. Mit mos le rólam? Miben tisztít meg? Nem azért kell a bűnnel foglalkoznunk, hogy a nyomorúságunkat érezzük, hanem éppen azért, hogy felfedezzük, hogy miből szabadított ki az Isten, és miből szabadít ki naponként. Hogy mit bocsát meg az Isten számunkra naponként. És így érthető, hogy
az, amit János mondta, hogy nem az számít, hogy mi hogyan szeretjük az Istent, hanem azt felismerni,

0: hogy az Isten hogy szeret engem, hogy naponta megbocsátja a bűneimet, és naponta elnézi azt, hogy mennyire gyarló vagyok, hogy mennyi mindenben vétkezem ellene. És mindezt Jézus Krisztusért. Mert az ő igazságát be kellett, hogy töltse Jézus Krisztus. Az ítélete elé oda kellett, hogy álljon. Mert az Isten nem hamis, és a bűnnek mindig van következménye. A véteknek, az Istentől való elfordulásnak, a gonoszságnak, a bennünk élő tökéletlenségnek, az Istentől való távolságnak mindig van következménye, és ez mindig rossz. Ezt veszi el Jézus Krisztus. Ezt veszi el. És valahol ezt is meg kell értenünk, és látnunk kell, hogy az a szeretet, amiről beszél itt János, ez milyen szoros összefüggésben van azzal, hogy az Isten megbocsátja az én bűneimet. Valahol azt kell felfedeznünk, hogy János arról beszél, azt szeretné a szívünkre helyezni, hogy az Isten szeretete abból fakad, az Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy az Isten képes és hajlandó megbocsátani nekünk. Ennek a súlyát akkor érzem, hogyha tudom, hogy van miért megbocsátani. Ha tudom, hogy mennyire távol vagyok az Istentől, mennyire elveszett vagyok az Isten nélkül, mennyire könnyen uralkodnak rajtam emberi indulatok, mennyire könnyen magával sodor a világ, milyen könnyen be tud csapni a sátán, és milyen könnyen tudok vétkezni mások ellen, mások épségem, mások élete ellen cselekedni. Milyen könnyen tudom megbántani. Milyen könnyen tudok vétkezni. Az Isten szeretete, az Isten kegyelme, jó indulata megnyilvánul Jézus Krisztusban, és arra viszed bennünket, hogy hasonló módon éljünk mi is. Kegyelemmel, jó indulattal, szeretettel. És hogyha nem érezzük a vétkénknek a súlyát, akkor nem érezzük az ettől való szabadulásnak a valóságát sem. Mert amikor arról beszél, hogy az ő szeretett fiát küldte el engesztelő áldozatul a bűneinkért, akkor arról tesz bizonyságot, hogy mindez eltöröltetett. És van lehetősége a keresztény embernek, a Krisztusban élő embernek, az Isten szeretetében élő embernek egy új életet kezdeni naponta. Egy új életbe indulni naponta, úgy, hogy tudom, hogy az Isten mellém áll, nem haragszik, nem ellenem van, támogat, körülölel az ő jó indulatával, biztat, bátorít az ő szent lelkével. És ha ott vagyok ebben a szeretetben, akkor engem is arra biztat, hogy hasonlóképpen tegyek én is azokkal, akik körülöttem vannak. Hogy tudjam elnézni, tudjam elhordozni az ő vétkeit, tökéletlenségét, tudjam megbocsátani az ő bűnét. Amikor azt látom, hogy mennyire kegyelmes és mennyire irgalmas az Isten, az hadd biztasson engem is arra, hogy hasonló módon én is kegyelmes, irgalmas és jó indulatú legyek a körülöttem élő emberekkel. És a harmadik kérdés, amit számomra ez az ige szakasz megfogalmazott, az az, hogy mindebből mi látszik rajtunk. Így olvassuk az utolsó két verset. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Tartozunk. Tudom, hogy nem kedves szó a fülünknek az, amikor a tartozásról vagy az adósságról van szó, de hadd emlékeztessen bennünket az Isten igéje. Hadd emlékeztessen bennünket a most felolvasott igeszakasz is arra, hogy a keresztény ember tartozik azzal, adós azzal, hogy szeresse a másikat. Ha így szeretett bennünket az Isten, ha így viszonyul hozzánk az Isten, azt mondja az ige, tartozunk azzal, hogy mi is szeressük fele barátainkat, szeressük egymást. És ez a tartozás, kedves testvérek, a legrosszabb, amit tehetünk ezzel a tartozással szemben, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne. Úgy teszünk, mintha nem lenne szükséges, hogy ezt megadjuk. És talán, ha földi képekkel kellene élni, és valahogy úgy képzelnénk el ezt, mint egy adóságot, egy pénzbeli adóságot, amit mi nem akarunk megadni, akkor érezzük azt, hogy ennek a kamata az csak gyűl meg, gyűl meg, gyűl. És egyre nagyobb és nagyobb az adósság. És a végén, amikor ott vagyunk az elszámolásnál, rádöbbenünk, hogy nem is tudjuk megfizetni. Amit tennünk kellett volna az az, hogy kezdettől fogva azt, amivel tartozunk, azt megadjuk. Hogy a végén tényleg bizalommal és félelem nélkül állhassunk meg az ítélet előtt. Mert akik az Isten szeretik, azok számára nem is lesz ítélet. Akik az Istenben vannak, akik Jézus Krisztusban vannak, akik engedik, hogy az Isten szeretete betöltse az ő életüket, és tudják, hogy tartoznak azzal, hogy ők is szeressék vele barátaikat, szeressék egymást. Azt mondja az ige, hogy nem is mennek ítéletre, mert megadták a tartozásukat. Megadták azt, amivel tartoznak. És a másik dolog még, ami ezzel kapcsolatban megfogalmazódik bennünk, vagy megfogalmazódott bennem, az a különös kép, ahogyan János arról beszél, hogy az Istent soha senki nem látta. Az Istent soha senki nem látta. Meg tudjuk mutatni az Istent, ha az a szeretet lakozik bennünk, ami az Istentől van. Ha teljessé lesz bennünk az a szeretet. És ezért nagyon eleven az a kérdés, hogy mi látszik? Mi látszik rajtunk a mi kereszténységünkből? Mi látszik rajtunk abból, hogy az Isten szeretetében vagyunk? Mi látszik rajtunk abból, hogy az Isten által szabadságot nyertünk, hogy az Isten által bűnbocsánatot nyertünk? Mennyire látszik ez rajtunk? Mert ez megmutatja az Istent. Az Istent soha senki nem látja. Csak meg lehet mutatni, hogyha az a szeretet, ami ő benne van, az ott munkálkodik bennünk is. Az Isten kegyelme végtelen, és az Isten kegyelme nagy vonalú. Van egy történet egy színészről, aki nem volt túlságosan jó a színész iskolában, és ugye a második, harmadik évfolyam táján a tanár elhívta magával egy kocsmába, hogy igyanak meg egy sört, és miközben beszélgettek, elmondta neki, hogy úgy látja, hogy nincs ő neki túl nagy tehetsége a színészi pályához, és lehet, hogy bölcsebb lenne valamilyen más karrier után néznie. Az a fiatal színész meghallgatta ezt, tudomásul vettem, befejezte a főiskolát, és elég híres színész lett, elég nagy sztár, ahogyan szokták mondani, és amikor valahol a népszerűségének a csúcsán volt, egy alkalommal egy közösségben meglátta a tanárt, aki annak idején félrehívta őt, és beszélgetett velem. És odahívta magához. Megkérte, hogy üljön le az ő asztalukhoz. És talán mindannyiunknak a szívében az fogalmazódna meg, hogy hát ez az az alkalom, amikor meg lehet mutatni a tanárnak, hogy mekkorát tévedett. El lehet mondani, hogy te azt gondoltad pedig, és ez a színész csak annyit mondott a társaságnak, így mutatta be az ő tanárát, hogy ő volt az egyetlen tanárom, aki, amikor tanultam a főiskolán, elvitt sörözni. És több semmit nem mondott. És az Isten kegyelmét valahogy úgy kell értenünk, és az Isten szeretetét, hogy lenne lehetősége arra, hogy bántson. Minden a rendelkezésére áll. És az a kegyelem, hogy az Isten nem ezt teszi. És valahol erre tanítson bennünket is, kedves testvérek, hogy az Isten arra biztat bennünket, hogy amikor lenne lehetőséged, amikor minden a kezedben van, minden adott ahhoz, hogy bánts a másikat. Sőt, talán még ott valahol a szíved mélyén az is van, hogy ez meg is érdemelné. Meg is érdemelné, hogy megértse, hogy tudja. Akkor tudjál nagyvonalú lenni. Tud elengedni. És tudja szeretetben maradni. Meg tudj mutatni valamit, hogy mit jelent az Isten irgalma, az Isten szeretete, amivel elfelejti, elfedezi a bűnt. Olyan szép az Ószövetségnek meg annyi bizonyságtétele, amikor arról beszél, hogy a hátam mögé vetem vétkéteket, és többé nem emlékszem meg róla. Ilyen az Isten. És arra biztat bennünket, hogy így tudjuk mi is egymás felé fordulni. Hogy valamit fel tudjunk mutatni, valamit meg tudjunk sejtetni másokkal. Hogy kicsoda az Isten. Kívánom, hogy ebben vezessen, és ebben tanácsoljon bennünket az Istennek szent lelke. Amen. Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te szeretetedbe fogadsz bennünket, és a Te irgalmaddal körülölelsz, a Te kegyelmeddel felszabadítasz bennünket. Köszönjük, hogy hűséges vagy, és megtapasztalhatjuk, hogy jó indulattal tekintesz ránk, és nem ellenünk vagy, még akkor is, amikor sokszor talán keményebben szólsz hozzánk, vagy kemény leckéken kell átmennünk a földi életben, hadd legyen bennünk eleven igazságként ott annak a bizonyossága, hogy Te magad vagy a szeretet. És szeretetből engedsz meg még mélységeket is a mi életünkben. Adj nekünk ehhez alázatosságot, adj nekünk türelmet, hogy felfedezzük, hogy megérthessük, mi a Te szándékod és akaratod. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket szeretni egymást, hogy úgy tudjuk mi is szeretni fele barátainkat, ahogyan Te szeretsz bennünket. Taníts bennünket megbocsátani, elengedni másoknak a vétkét. Taníts bennünket arra, hogy meg tudjuk mutatni, milyen lélek él bennünk, milyen lélekkel ajándékoztál Te meg. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket abban, hogy meg tudjuk Téged mutatni másoknak, akik még nem ismernek, akik távol vannak a Te szeretetettől. Eléd hozzuk, Urunk, azokat a megtört életeket, félrecsúszott életeket, akik nem ismernek Téged, akik távol vannak a Te szeretetettől, akik nem hiszik el a Te szeretetedet. Munkálkodj az ő életükben is, ha kedves előtted, használj eszközöket, hogy megismerhessenek Téged. Eléd hozzuk az időseinket, gyermekeinket, fiataljainkat, kérünk, hogy Te viselj róluk gondot, és tarts meg bennünket a Te szeretetedben. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért, hallgass meg. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkénket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Gránátokat dobott a rendőrök felé, majd egy automata fegyverrel lövöldözni kezdett egy férfi az ukrajnai Kirovohrád megye székhelyén, Kropivnickiben. Az eset tegnap történt, amikor a férfi a rendőrökkel kommunikált. Az ukrán nemzeti rendőrség tájékoztatása szerint a fegyveres férfit a Vihar elnevezésű különleges rendőrségi akció keretében elfogták. Az előzetes információk szerint az incidensben senki sem sérült meg.
4: У Кропивницькому на Кіровоградщині чоловік під час спілкування з правоохоронцями кинув у них гранати та почав стріляти з автоматичної зброї. Про випадок, який стався вчора, повідомили у Національній поліції України. Як зазначається, у ході спеціальної поліцейської операції «Грім» озброєного правопорушника затримали за попередніми даними. Внаслідок події ніхто не постраждав.
3: Csütörtökön késésekre lehet számítani a Csapzáhony ukrán-magyar határátkelőnél. A Kárpátaljai Infrastruktúra Fejlesztési és Helyreállítási Szolgálat tájékoztatása szerint reggel 8 és délután 16 óra között a tartalék áramellátás automatikus bekapcsolását biztosító rendszer telepítésén és csatlakoztatásán dolgoznak a határátkelőn. A munkálatok miatt a vám és határellenőrzés részben lelassulhat, így az utasok és a járművek átléptetése is késhet. Az utazóknak és a fuvarozóknak azt javasolják, hogy indulás előtt vegyék figyelembe az esetleges накладашокат, і шляхетуші ексерінт валасанок наші катарадкалют.
4: У четверу пункті пропуску Чоп-Загонь можливі затримки. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області інформує, що з 9 до 17 за київським часом у міжнародному пункті пропуску Чоп-Загонь проводитимуть роботи зі встановлення та підключення системи автоматичного вводу резерву. У зв'язку з проведенням робіт можливе тимчасове уповільнення митних та прикордонних процедур, а також затримки під час оформлення і пропуску громадян та транспортних засобів. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону.
3: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg. Írja mukecsevo.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
4: На Хущині сталася небезпечна ситуація. На дорозі маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пише mukecsevo.net. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу без нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
3: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turistautakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22-e és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifa előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemét összegyűjtésében is, tudatta mukecsevo.net.
4: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби на відкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує mukecsevo.net.
3: Jelentősen csökkent az elektromos autók iránti kereslet Ukrajnában. Szeptemberben mintegy 4600 elektromos járművet regisztráltak az országban, ami jelentős visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az új elektromos személyautók iránti kereslet 80, a használtaké pedig 42%-kal csökkent a tavalyi év szeptemberéhez viszonyítva. A regisztrált személyautók többsége használt volt. A több mint 4300 járműből mindössze 448 volt új. Az adatokat az Ukra Avtoprom autóipari szakmai szervezet tette közzé. Szakértők szerint a kereslet visszaesésének egyik lehetséges oka az ukrajnai áramellátás bizonytalansága és az áramszünetek lehetnek, amelyek megnehezíthetik az elektromos autók töltését.
4: В Україні суттєво знизився попит на електромобілі. У вересні в країні зареєстрували близько 4600 електричних транспортних засобів, що значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. Порівняно з вереснем 2025 року попит на нові електромобілі скоротився на 80%, а на вживані – на 42%. Більшість зареєстрованих легкових електромобілів були вживаними, із понад 4300 автомобілів лише 448 були новими. Такі дані оприлюднила галузь автомобільна організація «Укравтопром». На думку експертів, однією з можливих причин зниження попиту є нестабільне електропостачання в Україні та відключення світла, які ускладнюються заряджання електромобілів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban 16 fok lehet. A hét folyamán fokozatosan csökken az éjszakai hőmérséklet Kárpátalján, a hegyvidéki területeken pedig fagyokra is számítani kell.
4: У найближчі години на Закарпатті зберігатиметься мінлива погода. В Берегові температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 16 градусів. Упродовж тижня на Закарпатті поступово знижуватиметься нічна температура, а в гірських районах очікуються заморозки.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A 2026-27-es idényben több fontos szabályváltozás lépett életbe a labdarúgásban, amit a nézők már észrevehettek, gyorsabb lett a játék, kevesebb a felesleges időhúzás. Mint ismert, a kirúgásokra és bedobásokra 5 másodperc jut, kislekedésnél a labda az ellenfélhez kerülhet. A cseréknél a játékosoknak 10 másodperc alatt kell elhagyni a pályát, különben csapata átmenetileg ember hátrányba kerül. A sérülések miatti ápolás után kötelező egy percet a vonalon kívül tölteni, így kevesebb a taktikai fetrengés. A VAR hatásköre is bővült, többek között vizsgálhatják a második sárga lapot és a pontrugás előtti szabálytalanságokat. A cél egyértelmű, több játékidő, gyorsabb ritmus, tisztább meccsek. Hogy a változtatások beválnak-e, azt a pályán látjuk majd igazán. У сезоні 26-27 у футболі набулися наші кілька важливих змін правил, які вболівальники вже могли помітити. Гра стала швидшою, а зайвих затримок менше. Як відомо, на виконання аутів і ударів у відворіт тепер дається 5 секунд. Під час заміни гравець має залишити поле протягом 10 секунд, інакше його команда тимчасово опиниться в меншості. Після травм і надання допомоги футболіст зобов'язаний провести одну хвилину за межами поля. Це зменшує кількість тактичних затримок. Розширено й повноваження VAR. Система може переглянути друге попередження, а також порушення перед виконанням стандартів. Мета очевидна – більше чистого ігрового часу, швидший темп, прозоріші матчі. А чи справді ці зміни спрацюють, покаже сама гра на полі. A hétvége egyik legjobban várt box meccs előtt újra felizott a hangulat, hiszen közeledik a Fabio Wardley és Daniel Dubois szombati összecsapása. A korábbi világbajnok Wardley meggyőződéssel állítja, hogy a kettejük közös sorra kerülő visszavágó ezúttal is idővel őt véget ér, természetesen az ő javára. Erről a Boxing News 24-nek beszélt. A mérkőzést október 17-én szombaton rendezik a londoni O2 arénában. Mint ismerte, az első találkozójuk a 11. menetben technikai KO-val zárult Dubois javára, aki akkor elvette Wardley WBO övét. A gálán jelen lesz Filip Rgovic is, aki nemrég szenzációsan legyőzte Moses Itaumát. A horvát bunyós már jelezte, szívesen ringbe lépne Dubois ellen, hogy egyesítse a címeket. Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі переконаний, що його реванш проти Даніеля Дюбуа завершиться достроково. Про це він розповів у коментарі Boxing News 24. Реванш відбудеться у суботу 17 жовтня на лондонській арені О2. Нагадаємо, їхній перший бій завершився технічним нокаутом у 11 10 раунді на користь Дюбуа, який тоді відібрав у ворді титул WBO. Серед гостей вечора буде Філіп Рогович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса і Тауму. Хорват уже заявляв, що хотів би вийти в ринг проти Дюбуа, щоб об'єднати пояси. Ma este újra felizik a bajnokok ligája, hiszen következnek a forduló rangadói. Több csapat számára már most sós döntő lehet a mai játéknap. Vannak, akik a továbbjutásért küzdenek, mások a presztízsért, és akad olyan is, amelyek már a túlélésért lépnek pályára. Bajnokok ligája alapszakasz második forduló esti mérkőzések: Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Inter Bruges, Galatasaray Barcelona, RB Leipzig, PSV, Viking, Bayern München, Villarreal, Napoli. Сьогодні ввечері атмосфера Ліги Чемпіонів знову набирає обертів, адже на нас чекають матчі другого туру. Для кількох команд нинішній ігровий день може стати вирішальним. Одні борються за вихід у плей-офф, інші – за престиж, а дехто вже за виживання. Ліга Чемпіонів – основний етап, другий тур, вечірні матчі – Арсенал – Ліль, Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед, Інтер – Брюге, Галатасарай – Барселона, РБ Лейпциг – ПСВ, Вікінг – Баварія – Мюнхен, Вільяреал – Наполі. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
6: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
8: október 13-a derű szépat kívánunk mindenkinek, ez a különkedés keddi adása. Sziasztok, sziasztok! Mindenkinek szép napot és kitartást a keddi naphoz. Köszöntelek István!
9: Köszönök én is mindenkit. Hát azt már nem számolom, hogy ennek az évnek ez hanyadik keddje, de azt viszont nyilvántartásban van, hogy beléptünk a bűvös 80 alatti napok számában, ugyanis ebből az évből már csak 79 nap maradt hátra. Azt hiszem valahol múlt héten láttam egy érdekes reklámot, hogy már csak 10 péntek van karácsonyig. Úgyhogy... De tényleg ennyire felgyorsul az idő, vagy nagyon elkezd pörögni így év vége környékén, és igen, kettő nap maradt mindösszesen addig, hogy október 15-ét érünk, és onnantól kezdve már az őszből is kifele kezdünk el sétálni. Hát meleg nem volt, legalábbis azt kell mondani, hogy Beregszász környékén a hivatalos adatok szerint ma reggel 2 fokot mértek, ami akár már pozitívnak is mondható, mert mondjuk 2004-ben, és ezt nem is gondolnám, tehát mikor ilyen 2000-es adatok jönnek ki, akkor úgy belegondolok, de hát arra már emlékeznem kellene. Szóval 2004-ben, október 13-án mínusz 2 fok volt Beregszászba.
8: Én nem tudom ezeket a számmisztikába tűnő információk hallatán, hogy igazából milyen nagyokat mondunk, de annyi bizonyos, hogy ugye, ahol Beregszász vonzás körzetében, ahol én élek, ott az időjárás mindig egyedi, mert ugye ott mindig vagy melegebb, vagy hidegebb szokott lenni. Nem tudom, hogy kinek történt-e meg ez ma reggel, de én nekem megtörtént esetként tudom ezt állítani, hogy ma reggel elő kellett vennem a kocsiból, a kesztyűtartóból a jégkaparó eszközt.
9: Mert ezt ismételd meg, ezt
8: konkrétan a víz három ismert formájából a kristályos változattal kellett megküzdenem, és most nem túlzom, hanem tényleg ma reggel arra keltem, hogy én mondom, mi ez a pára, megkopogtattam és kopogott. Aztán vettem a kaparót, ami gumis volt, az nem vitte le, aztán vettem a mechanikus műanyag kaparót, ami már sokkal erősebb volt, azzal kellett lekaparnom a szélvédőről ma reggel a jeget. Úgyhogy még egyszer, a jeget nem ittam, nem szívtam egyéb parti eszközöket, fontos megjegyzem, hogy ez már jég volt, úgyhogy György Pista bácsi fizika tanárunk átadta azt a tudást, amely azt mondta, hogy ez legalább mínusz fok kell, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi volt az éjszaka, de hogy nálunk, a mi udvarunk kellős közepén biztosan fagy alakult ki ma reggelre, ez Honzi teher. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez vannak-e csatlakozó hallgatók, akik ezt megosztják velünk, hogy igen, náluk is így történt, írjátok meg, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy látotok-e már ez zúzmara, vagy ez, hogy mondják ez a fagyásnak a,
9: az első. Szerintem ez dér.
8: Igen, de az mindenképpen...
9: Szakmódszertanilag nem tudom, hogy igen, a meteorológusok mint
8: mindenképpen fagynak kell lenni. Hát másképpen ezt nem tudják.
9: Le kellett csökkenni, és hát így, ahogy visszagondolok, ugye két hét múlva a halottak napja minden szentek közeleg, és tudom, hogy ilyenkor már a krizantémokat elkezdik majd védeni az emberek, mert valamilyen okból eredőek, hát így az otthon termesztettek pont november 1-e előtt képesek lefagyni.
8: Igen, a gyönyörű, a... szép, rügyező krizantérok nálunk is elkezdik.
9: A fehér majd besárgult, gyakorlatilag ez van, de ilyenkor valóban jön egy átmenet. Meg hát mondhatnám, hogy a parlagfüveseknek ilyen nagy örömére, hogy végre már kifagy.
8: Én ezt a pillanatot megláttam meget, rögtön arra gondoltam, én az új viszonylag friss parlagfüves, hogy teremtőm, erre várunk már nagyon rég. Én ezt augusztus közepétől ezt a napot várom, hogy a parlagfű végre lefagyjon, úgyhogy talán holnaptól leszek. Szóval talán holnaptól ez már valóban működni fog. De azért a parlagfűt is talán mostanra már mondhatjuk, hogy a felejtésbe kell, hogy kerüljön, mert tényleg ritkábban jönnek a panaszok, ritkábban jönnek a tünetek, és lehet, hogy mostanra már meg is fognak szűni. Fellélegezhetünk nagyon sokan, hála jó Istennek. Aztán fontos megjegyezünk, hogy kátyúzási munkátok zajlanak a Munkács-Beregszász útszakasz beregszászi vidéki részén, Jánosiban először még csak a bal oldalt, pontosabban a befele jövő szakaszt ásták, marták, majd aszfaltozták is. Tegnap viszont még a marógépet a ellenkező szakaszban, Beregszászból kifele Munkács irányában lévő szakaszon dolgoztak még tegnap délután is. Ma azért jelentős százalékban fokozza az izgalmat a közlekedésben ezek a felmart kátyuk. Külön örülünk nekik, mert így aztán legalább látjuk, hogy valamilyen fajta munkáti folyamatok vannak, amik előbb-utóbb feltartok az aszfalt jelenlétést is meghozzák. Nem jutottak tovább még a jánosi szakaszon, bár Ardóban várakoznak azok a gigantikus nagy kátyuk, amelyek úgy izgalmasat teszik a közlekedés vidékünkön sokak számára. Úgyhogy várjuk nagyon, de az egy jó dolog, hogy elég alapos munkát végeznek. Elég is egyébként azt látom, hogy mindenféle kisebb kátyút is megpróbálnak eltüntetni.
9: De most úgy látszik, egy kicsit szakítottak a sok éves hagyománnyal, mert szombaton is kátyúztak, meg hétfőn is kátyúztak, a vasárnapi elsős napot remélem, hogy kihagyták. Hát valóban a saktáblának a fordítottja kezd most éppen.
8: Én egyet telibe találtam, úgyhogy tökéletesen milyen jó kis még árkot ástak, de hát én ezt ilyenkor örömmel fogadom, mert ez a változásnak a tünete, ez csak jó.
9: Majd telítve lesz az is.
8: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy és urak, hogy már keveset kell aludunk, október 25-én átállítjuk az órát, ami azt jelenti, hogy most, amikor 6 órakor azt jelenti, hogy jé, de sötétedik már, az holnap, pontosan kb. Nem tudom hány napunk van, még egy szűk két hetünk, gyakorlatilag 12 napunk, gyakorlatilag addig a korom sötét lesz már 6 óra helyett 5 órakor is, úgyhogy addig élvezzük ki a délutáni programoknak a lehetőségét, ameddig viszonylag ezt napsütötte, vagy legalábbis világos órák tudjuk tölteni. Rá kell készülnünk arra, hogy előbb-utóbb megérkezik az óraátállítás által generált sötétedés. Legalább az esti órában biztosan korom sötét lesz 5 órakor, úgyhogy hát ez még néhány nap, de addig bírjuk ki. Nagyon látom ilyen posztokat, hogy most van a hétvégén az óraátállítás, nem kell megijedni, ez csak október 25-én. 12 nap múlva fog megtörténni.
9: Így van, és hát ugye azért érdekes ez a 25-e, mert minden október 4-dik, illetve utolsó vasárnapján történik meg, ami technikai okok miatt most ugye megint csak vasárnapra esik a 25-e, az azt követő vasárnap az már november 1-e lenne, tehát előtte meg kell ezt ejteni, ami azt jelenti, hogy 25-e után még 6 napon keresztül gyakorlatilag egyfajta átállás van, tehát október lesz, és most kielvezhetjük ezt a fajta átállási közösséget. Talán akiknek ez jól jön, és nagyon-nagyon visszaszámolnak már, azok a diákok, mert úgy néz ki, hogy 26-ától, illetve hát ugye hivatalosan már 24-től, tehát a szombat-vasárnap is a szünidőbe belemegy.
8: Mondd ki, kérlek, szünidő a legjobb szünidő. Szót, amit várnak a szülők, a pedagógusok, és mindenki az őszi szünet. Ettől szebb gondolat nincs is.
9: De bár van. Hát a téli.
8: Vagy a karácsonyi nyár, meg a nyári, ja, még igen. Hosszabb tud lenni. Igen, izgalmas dolog ez, hogy már mi is várjuk éppen a feleségemet, hogy hú, de jó lesz. Már nem tudom, mennyire lesz az jó egyébként, hogy a gyerek otthon fog ülni a nyakunkon, de függetlenül izgalmas mindenképpen egyfajta átvezető.
9: Segíteni fog majd felkelni a, igen, az átmeneti
8: abban
9: időszakban.
8: Abban pontosan jókor van hangolva. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy az influenza szezon elindul, úgy látszik, bár még a megyei friss adatok csak kedd délután fognak megjönni, de feltehetőleg azt látjuk, hogy egyre több ember esetében találkozunk náthával, lázzal, influenza, ez biztos, vagy hivatán Covidnak, mikor, hogyan nevezik ezt az időszakot, mi lehet a háttérben?
9: Hát, hogyha a hivatalos megnevezést kellene mondani, akkor azt mondanánk, hogy influenza-szerű megbetegedés, mert minden tünet arra mutat, hogy valamilyen felső légúti és valószínűleg vírusos megbetegedés, hiszen a betegek egyre többször számolnak be arról, hogy 39-40 fokos lázuk van, ami tünetileg arra utal, hogy valamilyen vírus került a szervezetbe, ami, hogyha fel van készülve az immunrendszer 3-4 napig, vagy ahogy a tudomány szokta mondani, kezeléssel 7 napig, kezelés nélkül 1 hétig tart, tehát hogyha sikerül kipihenni és tejázgatni, meg némi lázcsillapítót és C-vitamint, meg mi egyebet beütatni a szervezetbe, akkor gyakorlatilag meg tudunk vele birkózni. Hát pontosan beazonosítva, legalábbis az én legjobb tudomásom szerint nincs, sokféle faja van a vírusoknak is, sőt, tehát ugye mindenféle betű kombinációban, meg évszámhoz, meg névhez szoktak kötve lenni. Hát fogjuk várni, hogy a jelentésnél majd mi fog megjelenni, hogy influenza-szerű megbetegedés, vagy konkrétan ki fogják mondani, hogy az A, B vagy C törzs. Hát remélem, hogy Covid-dal most nem fogunk találkozni, tehát volt belőle elég.
8: Feltehetőleg sokan tapasztaltok saját bőrötökön, illetve látjuk a közösségekben, iskola, óda csoportokban, hogy ezek egyre jobban jelen vannak. Hát kitartást kívánunk, előbb-utóbb ez a szezon, ez minden éven beköszönt, remélem, hogy az iskolai szünetre fog tetőzni, és akkor nem kell ez kényszer szüneteket tartani az oktatáson belül. Ebben a két órás műsorban szeretnénk két témával foglalkozni, és ami nagyon fontos, hogy tegnapi nap folyamán az ukrán törvényhozás elfogadta azt a törvénymódosítást, amely a kisebbségi oktatási nyelvezetről is szól többek között. Amit már nagyon vártunk, ez egy korábbi jogot ad vissza, és ebben a témakörben dr. Zubánics László, az Ukrajnai Nemzeti Kisebbségek Társadalmi Szervezetének tanácsának tagja, az UMDS elnöke fogadta el felkérésüket, vele beszélgetünk majd egy kapcsolás keretén belül. Második órában pedig egy témában pedig a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület szertágozó programjait szeretnénk az éterben bemutatni, e kapcsán Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke fogadta a felkérésünket, vele beszélgettünk majd a második óránkban.
9: Szóhodnyisnyi hosszínásai peredácsi, László Zubánics, člen Rádék Romáckých objednaň nacionálnych menšín spilnot Ukrajiny, holovat demokratičnej spilky uhorci v Ukrajiny, tá Eleonora Molnár, direktor objednania Zakarpatský národný institút.
8: Érdemes mindenképpen velünk tartani, várjuk a technikai közérdekű információkat, 0957 es SMS, Viber számok aktív, Beregszázban reggel vigyáztak ránk az körforgalomnál a rendőrök, vezessünk óvatosan, figyeljünk a kresszre, és tartsuk be a szabályokat, illetve érdemes velünk mindenképpen velünk tartani egészen 12 óráig élőben, a külön kiállás keddi adása szól.

0: Tisztelt rádióhallgatóink, köszöntjük Önöket a különködés műsorasszal, és ahogy ígértük, megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel.
1: A vonal másik végén köszöntjük dr. Zubánics Lászlót, az ukrajnai nemzetiségi kisebbségek társadalmi szervezeteinek tanácsának tagját, az UMDS elnökét. Сьогодні з нами на зв'язку Ласло Зубанич, член Ради громадських об'єднань національних меншин спільнот України, голова демократичної спілки угорців України. Köszöntjük műsorunkba, hall-e bennünket!
2: Jó napot kívánok, tisztán hallok mindenkit!
0: Tegnap délután az ukrán parlament 266 szavazattal elfogadta a 16-19-es számú törvényt a nemzeti kisebbségek és az őshonos népek oktatási jogairól, amely egy új fejezetet jelent, egy korábbi jog van visszaadva. Mit kell tudni ennek a törvénynek a hátteréről? Milyen út vezet odáig?
2: Tehát ez egy több éves munkának az eredménye. Sokan úgy gondolják, hogy a törvényt írni nagyon könnyen lehet, így délután leülünk és megfogalmazzuk, de ennek a törvénynek a hátterében egyrésztből egy több éves előkészítés, egy május óta tartó folyamatos egyeztetés, szöveg, véleményezés történt. Gyakorlatilag október 1-jével került a törvény beterjesztése már elkészült állapotában, bizottsági véleményezések történtek, magában a parlament különböző szakbizottságaiban is végigfutott, és így került végül beterjesztésre, és azért látni és tudni kell, hogy pontosan a kisebbségi törvényhez hasonlóan egyszeri olvasatban azonnali elfogadásra került, tehát azt jelenti, hogy alapul és teljes egészében is jóvá hagyták. Délután a házelnök, utána az államfő is szignálta, illetve a délutáni órákban már megjelent a Holoszt Ukrajini című hivatalos közlönyben is, azaz a mai napon a törvény már hatályba is lépett.
1: Mit jelent ez a gyakorlati életben? Mi fog történni a mai naptól kezdve, vagy mi az, amit ebből a nemzeti kisebbségek újra megérezhetnek?
2: Maga a kormány is kapott egy feladatcsomagot, ami azt jelenti, hogy fél éven belül mindazokat a jelenleg hatályban lévő törvényeket, jogszabályokat, végrehajtási mechanizmusokat, amelyek ettől a törvénytől eltérőek, összhangba kell hozni vele. Tehát gyakorlatilag az oktatási törvényt, a középfokú általános oktatásról szóló törvényt, a nyelvtörvényt, annak különböző rendelkezéseit mind összhangba kell hozni. Tehát ami ennek ellent mond, azokat jó javítani, módosítani kell, illetve a kormánynak ki kell dolgozni egy mechanizmust az új dologra, ez a Nemzeti Kisebbségek Oktatási Intézményének a gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan, azaz például hogyan történik ennek a státusznak a megszerzése, milyennek a gyakorlati menete, hogyan kezdeményez az intézmény az önkormányzatnál, mint fenntartó ennek a státusznak a gyakorlati megkapását, illetve a jövőre való tekintettel a minisztériumnak is például föl kell készülnie, hogy például az érettségi bizonyítványokat most már nem csupán ukrán és angol nyelven, hanem magyar nyelven is lehessen igényelni és ezeket kivitelezni, illetve megfelelő valószínűleg számítógépes programokat is rendelkezésre kell bocsátani. Tudnék, a törvény arra is odafigyel, hogy az iskolai belső dokumentáció, tehát ez írott vagy elektronikus formában, mind az államnyelven, mind pedig a magyar nyelven is alkalmazható és használható legyen, az adott intézményben fogják eldönteni. A törvény egyébként nagyon sok mindent legalizál abban, ami gyakorlatban most is működik, tehát azért tisztában kell lennünk vele, hogy az intézményeinkben a különböző dokumentációk, a feliratok és minden más is, ez eddig is megvolt. Csak hát a hatályos törvények ezt hát nem igazán tették lehetővé. Mindenütt elnézték, nem róttak ki bírságokat vagy büntetéseket, de ettől függetlenül ezek nem voltak szabályosak. Most a helyzet visszaállt arra az állapotára, hogy mindaz, ami létezik, ez a továbbiakban legális, és mindenféle megkötések vagy bármiféle korlátozások nélkül használható, működtethető, és senki sem például róhatja fel, ha valaki mondjuk az oktatási intézmény területén kisebbségi nyelveket használ, tanár-tanár-tanár-diák, diák-alkalmazott vagy diák-diák kapcsolatrendszerben.
1: Ez a törvénycsomag hatása lesz más törvényekre is? Tehát kell-e valahol módosítást végezni, vagy ez már éppen azt jelenti, hogy ott is végeztek módosításokat?
2: Tehát ez gyakorlatilag három törvényben módosított, tehát már a módosítási szövegek összhangba hoztak, tehát hogyha megnézzük az ukrajnai törvénytárat, akkor a tegnapi döntés már a törvényszámmal együtt ezekben a három törvényben már ott van. Itt vagy a gyakorlati végrehajtással kapcsolatos végrehajtási dokumentációt kell újra szabályozni. Többek között korábban például a emelt szintű érettségik esetében voltak különböző megkötések, például az Ukrajna történelme című tárgya. Ez a törvény például ezt is felülírja, és a jövőben is a diákok például ezt a tantárgyat magyar nyelven tehetik le, függetlenül attól, hogy a valamikor a közeljövőben ez a tantárgy ukrán oktatási nyelvű lesz. Tehát sok minden van, amit részben még módosítani kell ezekben a törvényekben is, de ez inkább csak egy munkafeladat.
0: Hogyan néz ki a nyelvhasználati jogoknak a szintere? Oktatásról beszélünk most, nagyon örülünk, hogy visszakaptuk a 2017 előtti állapotoknak megfelelően a jogra lehetőséget. A nyelvhasználat más területén hogy állunk?
2: Gyakorlatilag az intézményen belül az oktatási folyamatban, az oktatási folyamatokon kívül a kisebbségi nyelv az államnyelv mellett szabadon használható. Tehát azt jelenti, hogy minden állampolgárnak van egy alapvető szabadságjoga, azaz a privát szférában való kommunikációra. Ez most megerősödik abban, hogy az oktatási szférában csengőtől csengőig ez használható. Ezeket az oktatási jogokat nem veheti, vagy nem korlátozhatja senki, és a törvény szabályozza, hogy milyen módon lehet akár mondjuk a tantárgyak számát módosítani, mondjuk arra, hogy te való tekintette, hogy a négy meghatározott tantárgyon kívül akarnak az adott intézményben, illetve az adott osztályban esetleg egy ötödiket bevezetni, de ehhez az adott osztályban tanuló szülők, diákok szüleinek kétharmada kell, hogy írásban ezt kezdeményezze. Tehát amennyiben a család, vagyis a családtagok úgy gondolják, hogy gyerek akkor azt a négy tantárgyon kívül minden más magyar nyelven szeretne tanulni, első osztálytól érettségiző osztályig, akkor ez rendelkezésére áll.
1: A törvénymódosítás szól arról, hogy bevezetve lesz, illetve rendezve lesz a nemzetiségi iskoláknak a státusza, a kisebbségi iskoláknak a státusza. Ez egy új fogalom, egy új jogi kategória, illetve ha igen, akkor ez milyen következményekkel jár?
2: Ez egy, hát elvben, gyakorlatban új, elvben ez már létezett, igaz, úgy hívták ezeket, hogy magyar tannyelvű oktatási intézmények, amely nevében, illetve az alapító kiratában visszautalt arra meg a bélyegzőjében, de ez konkrétan a jogalkotó részéről nem volt szabályozva. Most ez egy teljesen új státusz, ami azt jelenti, hogy ez az adott intézmény jogainak a teljes spektrumát próbálja lefedni, tehát ez a többek között a kisebbségi nyelvhasználatra is vonatkozik, tehát az intézmény kezdeményezi gyakorlatilag az alapítójánál, ez a helyi önkormányzat, hogy ezt a státuszt ő megkapja, ez ismételten bekerül a dokumentumaiba, ezek lehetnek a jövőben kétnyelvűek, a bélyegzőiben, illetve a működése során a nemzetiségi kisebbségi oktatási intézmény különböző egyéb plusz jogosítványokkal is rendelkezik, például nem lehet csak egyszerűen például összevonni, létszámcsökkenteni, ehhez egyrésztből helybéli lakossági támogatás kell, és a végső szót ebben az esetben az Oktatási Minisztérium mondja ki, tehát nem a fenntartó dönti el, hogy most neki van szüksége ilyen intézményre, hanem ilyen különböző megkötések és garanciák próbálják ezeket az intézményeket a jövőben is fenntartani. Tehát nem vonunk össze, és nem létszámcsökkentünk csak azért, mert költséghatékony, hanem ezeket az intézményeket. Részben visszautal a múltkori beszélgetésünkre, ami az augusztusi jogszabálymódosításhoz vonatkozik, hogy itt is például a kisebbségi oktatási intézmények esetében a csökkentett létszám is lehetőséget teremt arra, hogy az illető intézmény állami támogatást kapjon a működéséhez. Tehát itt sok minden összekapcsolódik, és magához ezek az intézménynek a státuszához elég sok pótlólagos jogosítvány, illetve olyan megkötés lesz, amit például a fenntartó nem tud felülírni.
0: Ha minden igaz, akkor ha mai nap döntődik el Luxemburgban az EU-Ukrajna kormányközi konferencián, hogy megjönnek a következő kettes és hármas klaszterek, amelyben korábban Magyarország vétózott. 11 pont volt a magyar államnak a kérdése, amelyet a kisebbségek terén elvártak. Ebből a 11 pontból ez a mostani eredmény, ez hány százalékos teljesítés, és mi van még kérdésként ebben a palettában?
2: Hát gyakorlatilag 5 napi rendi pont akkor lezárult, maradt még 6. Ezek egyébként kicsit fajsúlyosabbak, hiszen a közösségi mindennapi nyelvhasználat szabályozása, a különböző jelkép használat, a politikai képviselet kérdése is ebben a témában, ebben a csomagban vannak. Azért látjuk, hogy a csatlakozási folyamatban még 2 klaszter megnyitása előttünk van, és pont ez kicsit bizakodásra ad okot, hogyha Ukrajna szeretné mondjuk az év végéig ezeket mind a 6-ot megnyitni, abban az esetben valószínűleg fogadókészség van arra, hogy ezt a felmaradó 6 pontot is esetleg ugyanilyen gyorsított megoldásban végig tárgyalni, és mondjuk akár 2026 végére, vagy 2027 elejére bevinni a jogszabálymódosításokat az ukrán jogi térbe.
0: Nagyon fontosak ezek a kérdések, imádkozunk, hogy megvalósuljanak. Külön köszönjük, hogy időt szántánk, és beszélgetettünk ezekről a fontos témákról.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Nemzeti Kisebbségek Társadalmi Szervezeteinek Tanácsának tagjával, az UMDS elnökével beszélgettünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell az első óránkat, de egészen 12 óráig vagyunk veletek. Külön köszönjük, ha velünk tartottok a második óránkban is. 095-709-709-7-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat.
3: A 11 órás hírek következnek, aztán folytatódik a külön kiadás.

0: Це Радіо Пульс.
1: Це Салаві, бейбі.
2: A különködés keddi adása szól, ez pedig a második óránk. Köszönjük akik livestreamen vannak velünk, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és köszönjük a hozzászólásokat is, egészen 12 óránk élőben vagyunk veletek. Érdekes hírekkel folytatjuk, jövünk a naphíre rovatunkkal.
0: A naphíre.
2: Azt gondolom, sokszor történt meg veletek is az életetek folyamán, hogy valami fontos dolgot, akár mondjuk pénzt hagytatok el. Nekem gyermekkori kenyérvásárlási történet jut eszembe, hogy kaptam 5 grivnyát édesapámtól, elmentem a Munkácsi utcán található pékségbe, és ott sajnos vettem észre, amikor fizettem volna a kenyeret, ami kb. 80 kopek volt akkoriban. Opa. A zsebemben nem volt az 5 grivnya, és így aztán hát kenyér nélkül kellett visszatérni, mert
3: nem lettél kenyérkereső
2: közben. No, de hát a kedves történetünkben azért sokkal nagyobb összegekről van szó. Egy 70 éves kievi hölgy, egy 70 éves kievi nyugdíjas hölgynek a történetével folytatjuk.
3: Így van, egy utazás, egy mondhatni egyszerű, ártalmatlan utazás, egy csuklós buszon, aminek többféle rejtett helye is van. Hát Beregszászban csuklós buszok nem járnak, de aki utazott már rajta, tudja, hogy van egy ilyen harmonika-szerű részleg, és hát a hölgy valószínűleg minden vagyonát összekuporgatva egy kincses ládikában, na jó, egy kincses táskában vitte magával a vagyonát, nevezzük most csak vagyonnak, egy nagyobb pénzösszeget, amit aztán hát nagy valószínűséggel ott felejtett a buszon.
2: 1 millió grivnya értékű megtakarításról beszélünk, aranyékszerek, ingatlannal kapcsolatos dokumentáció, ezek voltak a kis táskában, és a kedves mama igazából ott felejtette a buszon. Na hát ugye ezt előbb-utóbb csak észrevett, hogy valami hiányzik a rendszerből, azonnal pánikszerűen értesített a rendőrséget, akik elkezdték a nyomozást.
3: Így van, és hát a nyomozást ott kezdték el valószínűleg, ahol az utolsó vélt tudomása szerint meglévő időpontban még meglévő táskák ott voltak, tehát a buszon, és hát a buszt átkutatva fedezték fel azt, hogy hát végül is nem vitte el senki, mondhatni azt, hogy egy ilyen rövid időre megőrzése a buszt használt a széfnek.
2: Igen, hát igazából a táskának a teljes tartalmát a hír végén elmondásuk szerint a hatóságok visszaadták a tulajdonosának. Ugye ez egy izgalmas, stresszes állapotot idézett elő feltehetőleg, és ami fontos, hogy egy happy véggel zárult történet ez. Azért utána néztünk mi magunk is, hogy azért a világban egy-két dolgot már hagytak ott, hát a talán ennél kicsivel nagyobb összeget jelent. 1,1 millió dollár aranyban egy repülőgép mosdójában talált egy takarítószolgálati munkatárs Indiában egy jelentősebb összeget. Ugye elment elvégezni a fizikai takarítási munkátokat, és ahol a mosdó részhez ért, ott egy rekeszben talált 24 darab aranyrudart.
3: Mondjuk arról nem szól a történet, hogy ezt a rendőrség visszajutott-e, hogy
2: vajon hazavihette szó
3: nélkül? Új lenyomat alapján, hogy akkor itt várjatok, nem is 24 volt, 26 volt ott eredetileg, akkor kérem még azt a kettőt, vagy a becsületes megtalálónak mennyit ajánlok majd fel. Szóval erről a történet nem szól, de olyan is előfordult már, hogy 2,5 millió dollárt hagyott valaki egy széfben Houstonban, és amikor az óriás széfet felnyitották, és megtalálták a készpénzt, meg az arany dolgokat, akkor végül is visszajutották az eredeti tulajdonosához. Bár itt ugye felmerül bennem a kérdés, hogy a bank az időről időre megnézi, hogy hát ez már régen nem nyúltak hozzá, lehet, hogy elfelejtették, kukkancsuk már bele, mert az én logikám szerint az kellene, hogy figyelj, hát nem néztél be már 25 éve abba a bankfióba, gyere már be, nézd meg, mert nálad van a kulcs, meg a kód.
2: De szerintem feltehetőleg generációmúlás lehetett a dologban, ja, és ők nem is tudták, hogy van leszármazott a bérleti díj feltehetőleg végéhez érkezett, mert biztosan nem innentől 100 éves bérleti díjjal használják ezek az eszközöket a bankfiókok, úgyhogy feltehetőleg lejárt a szerződés, a meghatározott idő, és akkor jöttek arra, na hát akkor most akkor nyissuk ki. Ennyit a széfek biztonságáról, ki lehetett nyitni a bankban, ez jó kérdés.
3: Valakinek megvan a kulcsa,
2: hogy megvan a kulcsa. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti hagytatok-e már jelentősebb pénzösszeget, volt-e sikeres pénztalálásotok? Nekem gyermekkoromban egyébként volt egy ilyen helyzetem, azóta is bánom.
3: Az 6 grivnya volt?
2: Annyi bizonyos, hogy egész osztálynak vettem 10 kopekes fánkot és egy 5 kopekes teát hozzá a hatos iskola menzájában.
3: Gavallér
2: voltál. Igen, én próbáltam a közösségben investálni és megosztani az én nekem egy vagyonnak tűnő dolog. Találtam egy pénztárcát a tömeglakásokban, ahol éppen mentem iskolába, és én megálltam, széjjel néztem, nem volt ott tényleg egyetlen egy ember, és ott követtem el a hibát, hogy ezt én felvettem is. És mivel nem találtam benne semmit, ezt a talán kupon, vagy nem tudom mi volt még akkor, ezt az összeget én el az osztályjal kollektíve meghívtam mindenkit egy 10 kopekes fánkra, úgyhogy voltunk 20, én nem tudom mennyi, 2-3 grivnya lehetett benne, de akkor egy elég jelentős összeg lehet, egy egész osztályt meg tudtál belőle etetni, úgyhogy de azóta is bánom, mert rögtön rá 2 hétre az én egy fél nyaran keresztül összehordott mobiltelefonomat hagytam el, pontosabban lopták ki a zsebemből, úgyhogy rájöttem, hogy ami nem az enyém, azt én soha többet nem fogom felvenni, mert megfizettem az árát, úgyhogy igazából nekem már volt ilyen élményem, de attól függetlenül írjátok meg ti is, örömmel veszük a kommenteket. Hagytatok-e már egy jelentőség pénzösszeget, és találtatok-e már valami értéket, ami mondjuk csak úgy megjelent a rendszerben, örömmel veszük az infokat. Ebben az órában is meghívott vendéggel szeretnénk kedveskedni a számotokra, hogy korábban felkonferáltuk. A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület munkáját mutatjuk be. Rengeteg helyen vannak, jelen képviselik a kárpátaljai közösséget. E kapcsán beszélgetünk majd a vendégünkkel.
3: Aki nem más, mint Mornál Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke.
2: Tartsatok velünk, ez a különkedés keddi adása. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
1: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
0: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
1: Természetesen. A cím?
0: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
1: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22 pera. Rendeljen a 095 181 73 17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. «Берегмед» – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet,

0: és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina tető és lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 3670 780 3272.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
3: Хопа! Севастук, гей!
4: Ну не, нем не вигаз.
3: Де, де, вигаз.

0: Gong. Yes. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, megyünk is tovább egy újabb kapcsolással.
2: A vonal másik végén köszöntjük Molnár Eleonórát, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnökét. Сьогодні з нами на зв'язку Елеонора Молнар, директор об'єднання Закарпатський Народний Інститут. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket!
3: Igen, szép jó napot kívánok én is önöknek és a hallgatóknak is.
1: A hímzőműhelynek a tevékenységét egyre nagyobb palettán láthatjuk különböző konferenciákon, különböző kiállításokon és találkozásokon. Mit kell tudni az idei őszi hónapoknak a tevékenységéről, programjairól, látogatásairól?
3: Igen, hát a hímzőműhely egyre több szakmai elismerést tudhat magáénak, és egyre nagyobb a figyelem is az ő munkáik iránt. Szeptember végén Nagyobos Szergényben voltunk egy kiállításon, a Közi Horváth József névfőiskolai partnerünk meghívására látogattunk el, ahol nem csak kiállítás volt, hanem az érdeklődők betekintést nyerhettek, ki is próbálhatták a beregi keresztszemes hímzésnek a fortéjait, és aztán onnan Brüsszelbe utaztunk a 11. brüsszeli Kárpátalja napokra, Ferenc Viktória képviselőasszony meghívására, ahol pedig egy ilyen modernebb köntösbe mutattuk be a hímzőműhelynek a munkáit, hiszen ott divatbemutató is volt, amely ruhákat ugye a hímzőműhely által készített hímzések díszítettek. És hát nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy nem csak Brüsszelben, hanem a nemzetünk fővárosában, Budapesten is kiállításra kerülnek a hímzőműhely munkái, hiszen az 5 évente megrendezésre kerülő magyarországi élő népművészet pályázaton nagyon sok kézi munkát beválogatott a zsűri, ami a nyár folyamán először Debrecenben volt látható, és most október 2. felében nyílik a kiállítás Budapesten a Néprajzi Múzeumban, ahová az országos kiállításra is beválogatásra kerültek a munkáink.
1: Honnan indult ez az út, és nagyon jól hallani, hogy láttunk kárpátaljai mintákat, kárpátaljai alkotókat Brüsszelben a 11. Kárpátaljai napon, vagy akár a közelő említett helyszíneken. Honnan indult ez a közösség, honnan indult ez a munka, mi határozza meg ezt a kis közösséget?
3: A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület ugye megalakulás óta hivatásának tekinti azt, hogy a kárpátaljai értékeket minél szélesebb körben felgyűjtse, és minél szélesebb körben bemutassa, népszerűsítse azokat, és hát szívügyünk a népművészeti értékeink. Nagyon sok hobbi hímző él Kárpátalján, és megpróbáltuk ezt a kettőt összehozni. Felhívással éltünk a közösség felé, és kerestük azokat a hobbi hímzőket, akik szívesen csatlakoznának egy szervezeti formához, és megtanulnák azokat az autentikus kárpátaljai mintákat hímezni, amelyek leginkább a mi kis közösségünkre jellemzőek. Ehhez van egy mentorunk, aki Magyarországon él, és a szuperné Bohus Juditnak hívják, aki megtanítja a lányokat nem csak a hímzés különböző technikáira, különböző öltéstechnikákra, hogy hogyan lehet azokat szabályosan elvégezni, hanem azokat a mintakincseket is ismeri, ami a mi kárpátaljai mintakincsünk, és a lányok nagyon szeretik ezt, szívvel, lélekkel, energiát és időt nem kímélve fektettek ebbe időt az elmúlt 5 évben, és hát ebből is látszik, hogy a magyarországi szakmai grémium évről évre elismeri a munkájukat a különböző pályázatokon.
1: Vannak hosszú távú megfogalmazott célok ezen a területen? Mert magát az irányt azt látjuk, tényleg egyedi alkotások, fenntartható egyedi ruháknak a divatja, megteremtése, visszahozva azokat az értékeket, realizálva azokat a mintákat, amelyeket a mi őseink használtak. Látjuk az irányokat, de vannak-e meghatározott célok is?
3: Igen, egyrészt ugye ezeknek a mintáknak a megőrzése és továbbadása a fiatal generációnak, másrészt pedig ahhoz, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen, ahhoz szükség van arra, hogy a hímzőműhely a megfelelő szakmai elismeréssel, címekkel, oklevelekkel rendelkezzen. Ugye ez sikerült is, 2 éve a Hagyományok Háza már elismerte a hímzőműhelyünket, és most azon dolgozunk, hogy maguk a hímzők egyénileg is ki tudják vívni a szakma elismerését, ugye népművész címeket tudjanak szerezni. Ehhez nagyon sok energia és idő és munka kell, hiszen több mint 30 zsűrizett ilyen tárgy kell, ami ugye lakástextíliát jelent, párnát, terítőt, tehát megvannak ennek a szigorú szabályai, és ezeket ugye le kell hímezni, be kell nyújtani az adott pályázatra, ott a szakmai grémium elismeri, hogy akkor ez most A kategóriás, vagy B kategóriás, tehát ez ugyanolyan, mintha egy fiatal mondjuk diplomát szerezne, a különböző évfolyamokat, vizsgákat le kell tenni ahhoz, hogy diplomát szerezzen, ez a népi kézműves tevékenység nél is így van, hogy szükségesek ezeknek a lépcsőknek a megtétele ahhoz, hogy ugye ők aztán autentikusan és hitelesen tudják képviselni ezt a népművészetet.
1: Nagyon hiányoznak a kárpátaljai bájaink, amelyek korábban azért rendszeresen megrendezésre kerülnek. Én hiszem azt, hogy a béke beköszöntével látunk majd ilyen jellegű kis estélyi ruhákat is, majd illetve koktélruhákat a különböző hölgyeken a bálokban. Nagyon várjuk már ezt a pillanatot. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület nem csak a hímző műhelynek a tevékenységgel foglalkozik, hanem szertágazó területen fejti ki munkát a Rákóczi Emlékév, kimondott az ifjúság bevonásával. Zajlik majd a következő hetekben, hónapokban.
3: Igen, a Rákóczi 350 emlékévhez egy helytörténeti vetélkedővel kapcsolódtunk, amelyet már a nyár végén meghirdettünk, egy online forduló már eredményesen le is zárult, és most szombaton 17-én lesz az Ortutai Központban, Beregszázban a jelenléti forduló, a jelenléti döntő. 2 korosztályban, ugye általános és középiskolások mérik összetudásukat, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, felkészítő tanároknak, gyerekeknek, akik ennyire lelkesen részt vettek ezen az online fordulón, és hihetetlen minőségű videók készültek, amelyeket majd a jelenléti fordulóba be is lehet mutatni, és bízunk benne, hogy online térbe hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ezeket közzé is tegyük, mert tényleg nagyon-nagyon ügyes fiataljaink vannak. És hát ugye elindul, ahogy a tanév is elkezdődött, úgy az ifjúsági programjainkat is újra megtartjuk, immár hagyományosan több éve nagyon jó együttműködésben a Zoltutai Központtal, hiszen most október 17-én ugye a Rákóczi vetélkedő lesz, aztán november elején a kollégiumok közötti römi bajnokságot megszervezzük, de november 14-én az Erzsébet napi szavalóversenyünket is nem sokára már közzé tesszük, lehet majd jelentkezni. És hát december elejére is vannak még programok, a szintén hagyományos szépíró versenyünkre, amire nagy örömünkre már tavaly felnőtt csapat is jelentkezett, nem csak gyerekek, és december 9-én még egy ilyen kézműves mézes kalács foglalkozás is várja majd az érdeklődőket.
1: Hogyan lehet csatlakozni, regisztrálni a programokhoz?
3: A honlapunkon, Facebook oldalunkon online formában mindig hirdetjük az aktuális programjainkat.
1: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást az életükre, munkájukra, a közösségeikre.
3: Nagyon szépen köszönöm, és önöknek is szép napot.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítünk ezt a mai két órás műsort.
3: Keddi idézetet szeretnék rábízni a hallgatókra Ralph Waldo Emersontól. Bármilyen irányt választasz is, mindig akad valaki, aki azt állítja, tévúton jársz. Mindig adódnak nehézségek, amelyek láttán kísértést érzel, hogy elhidd, kritikusaidnak igazuk van. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy megtervezz egy útirányt, és lépésről lépésre nyomon kövesd a végcélodig.
2: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Hívják nyugodtan bizalommal a nap 24 órájában. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk mindenkinek további szép napot, jó étvágyat kívánunk az ebédhez, ez alkalommal Gogola István
3: és Bérta Zoltán.
2: Isten velünk, viszontlátásra, sziasztok!

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszavakat.

kórusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken az ergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz. Amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt szengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök, áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

kell így is, és nyomom tovább. Dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak, tátomva az apa sebek. De nyugodt lehetsz, kisfiam, én hazamegyek.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 92.1 FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Közúti jelzőtáblákat helyeztek ki és újítottak fel a nagyberegi kistérségben. A munkálatok során többek között elsőbbségadásra figyelmeztető, gyalogos átkelőhelyet jelző, valamint gyermekekre figyelmeztető táblákat szereltek fel és rögzítettek. Emellett a fém tartószlopokat is lefestették. Az intézkedések célja a közlekedés biztonságának javítása, főként az útkereszteződésekben, a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. A helyi tanács arra kéri a lakosokat, hogy vigyázzanak a jelzőtáblákra, az esetleges rongálódásokat pedig a községi tanácsnak. A járművezetőket emellett a közlekedési szabályok betartására és fokozott óvatosságra intik, főként ott, ahol gyermekek kelhetnek át az úton, tudatta hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség.
4: У Великобереській громаді встановили та оновили дорожні знаки. Зокрема, змонтували знаки, що вказують на необхідність надати перевагу в русі, позначають пішохідні переходи та попереджають про можливу появу дітей на дорозі. Також пофарбували металеві опори. Мета робіт – підвищити безпеку дорожнього руху, особливо на перехрестях, пішохідних переходах і поблизу закладів освіти. У сільській раді закликають жителів дбайливо ставитися до дорожніх знаків і повідомляти про випадки їх пошкодження. Водіїв також просять дотримуватися правил дорожнього руху та бути особливо обережними на ділянках, де дорогу можуть переходити діти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великобереської громади.
3: 3060 hrivnyára bírságoltak egy ungvári járási lakost száraz növényzet égetése miatt. Az erős szél miatt a lángok gyorsan tovább terjedhettek volna, és a szomszédos lakóházakat is elérhették volna. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az eset a hétvégén történt Perecsenyben. A szomszédok megpróbálták rávenni a férfit, hogy hagyjon fel az égetéssel, ő azonban nem vette figyelembe a figyelmeztetéseket. Emiatt a lakók a katasztrófavédelem segítségét kérték. A helyszínre érkező szakemberek egy 1961-ben született férfit találtak, aki száraz növényzetet és hulladékot égetett. A férfi ellen közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, és 3060 hrivnya bírságot kell fizetnie, tudatta a mukacsevo.net.
4: Жителя Ужгородщини штрафували на 3060 гривень за спалювання сухостою. Через сильний вітер полум'я могло швидко поширитися і перекинутися на сусідні оселі. Як повідомляють рятувальники, інцидент стався цими вихідними у Перечині. Сусіди намагалися переконати чоловіка припинити спалювання, однак він не відреагував на їхні застереження. Тож люди звернулися по допомогу до ДСНС. На місці фахівці виявили чоловіка 1961 року народження, який спалював сухості і сміття. На нього склали адміністративний протокол. Порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень. Пише mukacsevo.net.
3: Az év első 9 hónapjában a Kárpátaljai Vámhivatal munkatársai 791 jegyzőkönyvet állítottak ki vámjogi szabálysértések miatt. A szabálysértések tárgyát képező áruk összértéke meghaladja a 140 millió hrivnyát. Ez az összeg még nem végleges, mivel 14 ügyben az értékbecsléshez szükséges szakértői vizsgálat még nem történt meg. A legtöbb szabálysértés az áruk be nem jelentésével volt kapcsolatos. A jogellenesen szállított valutát is lefoglalták. Az említett időszakban 24,6 millió hrivnyát koboztak el. Emellett 80 olyan esetet is dokumentáltak, amikor humanitárius segélynek álcázva új, ismert márkájú ruházati termékeket és lábbeliket, gépkocsikat, gyógyszereket és egyéb árukat hoztak be Ukrajna vám területére. Az ezekhez az ügyekhez kapcsolódó áruk összértéke meghaladja 10 millió hrivnyát, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: За підсумками 9 місяців 2026 року закарпатські митники склали 791 протокол про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень перевищує 140 мільйонів гривень. І ця сума не остаточна, поза як у 14 справах ще не проведена експертиза. Найбільше порушень митних правил стосується недекларування товарів. Це стосується і незаконного переміщення валюти. За зазначений період вилучено 24,6 мільйона гривень. Також зафіксовані випадки, коли під виглядом гуманітарної допомоги на митну територію України завозили нові одяг та взуття відомих торгових марок, автомобілі, лікарські засоби тощо. Задокументовано загалом 80 таких фактів. Загальна сума предметів правопорушень перевищує 10 мільйонів гривень. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: pályaválasztási tanácsadók dolgoznak majd minden ukrajnai iskolában. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium döntése értelmében pályaválasztási tanácsadást vezetnek be a középiskolákban. Ennek keretében minden olyan iskolában, ahol 7-12. Osztályos diákok tanulnak, egy vagy két pályaválasztási tanácsadó segíti majd a tanulókat a továbbtanulással és a szakmaválasztással kapcsolatos döntésekben. Az iskola vezetősége a tanulók létszámától, az intézmény felépítésétől és a munkaterheléstől függően további tanácsadókat is kijelölhet, illetve tartalék szakemberállományt alakíthat ki. A tanácsadók felkészítése külön erre a célra kidolgozott továbbképzési programok alapján történik majd, számolt be az osvita.ua.
4: В Україні в кожній школі працюватимуть кар'єрні освітні радники. Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про запровадження кар'єрних консультацій в закладах загальної середньої освіти. Відтепер у кожній школі, де навчаються учні 7-12 класів, працюватиме один або два кар'єрні освітні радники. Про це інформує портал освіта.ua. Залежно від чисельності учнів, структури школи та навантаження, керівництво закладу може призначати додаткових працівників та формувати кадровий резерв. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що підготовка фахівців здійснюватиметься за спеціально розробленими програмами підвищення кваліфікації, окремо для кожного напрямку.
3: Lövöldözés történt tegnap Dél-Franciaország egyik középiskolájában. Két tanár, köztük az intézmény 53 éves igazgatója megsérült, de egyikük sincs életveszélyben. A támadással egy 14 éves diákot gyanúsítanak, akit a rendőrség őrizetbe vett. A fiatal egy sörétes puskával lőtt rá az igazgatóra, majd egy tanárnőre, ezt követően pedig a folyosón is leadott egy lövést. Az iskola egyik alkalmazottja végül megfékezte, mielőtt a rendőrök közbeléptek volna. Az ügyben gyilkossági kísérlet gyanújával indult eljárás. A hatóságok közlése szerint a támadás indítéka egyelőre nem ismert, és az esetnek nincs köze az országban zajló diák tüntetésekhez. A történtek után az iskolában pszichológusok segítik a megrázkódtatást átélt diákokat, adta hírul a Suspilne Media.
4: Стрілянина в школі на півдні Франції. Поранено двоє осіб. Вчора в одній зі шкіл на півдні Франції сталася стрілянина. Поранення дістали двоє педагогів, серед яких 53-річний директор навчального закладу. Загрози їхньому життю немає. У нападі підозрюють 14-річного учня, якого затримала поліція. За попередніми даними, підліток вистрілив із рушниці у директора, а потім у вчительку. Після цього він також здійснив постріл у шкільному коридорі. Зрештою, одному зі співробітників закладу вдалося зупинити напад ще до втручання поліції. За фактом нападу розпочали кримінальне провадження за підозрою у замаху на вбивство. Правоохоронці повідомляють, що мотиви стрілянини наразі невідомі. Водночас цей інцидент не пов'язують із учнівськими протестами, які тривають у країні. Після події в школі психологи надають допомогу учням, які пережили сильний стрес. Про це повідомляє Суспільне медіа.
3: A végére egy felhívás. Pályázat indul a kárpátaljai viharkárok enyhítésére. Pénzbeli támogatást igényelhetnek azok a magánszemélyek, akiknek ingatlanában kár keletkezett a júliusi vihar következtében. A KMK jótékonysági alapítvány a magyarországi Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával hirdette meg a kárenyhítési pályázatot. A kérelmeket október 30-áig lehet benyújtani az alapítvány regionális irodáiban, közölte a kmks.com.ua.
4: Оголошення. Розпочався прийом заявок на отримання грошової допомоги для відшкодування збитків, завданих липневою бурею. Подати заяву можуть фізичні особи, чиє нерухоме майно постраждало внаслідок негоди. Програму підтримки оголосив благодійний фонд КМКС за підтримки Угорського фонду імені Бетлена Габура. Заявки прийматимуть до 30 жовтня в регіональних офісах фонду. Про це повідомляється на сайті kmks.com.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony hűvös idő. A levegő hőmérséklete a nappali 16 fokról. Estére 8, éjszakára 2 fokig mérséklődhet. Eső nem várható.
4: У наступні години протримається мінлива прохолодна погода. Температура повітря з денних плюс 16 градусів, ввечері опуститься до плюс 8. Вночі очікується до плюс 2 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádió szlukacsám! A 2026-27-es idényben több fontos szabályváltozás lépett életbe a labdarúgásban, amit a nézők már észrevehettek, gyorsabb lett a játék, kevesebb a felesleges időhúzás. Mint ismert, a kirúgásokra és bedobásokra 5 másodperc jut, kislekedésnél a labda az ellenfélhez kerülhet. A cseréknél a játékosoknak 10 másodperc alatt kell elhagyni a pályát, különben csapata átmenetileg ember hátrányba kerül. A sérülések miatti ápolás után kötelező 1 percet a vonalon kívül tölteni, így kevesebb a taktikai fetrengés. A VAR hatásköre is bővült, többek között vizsgálhatják a második sárga lapot és a pontrugás előtti szabálytalanságokat. A cél egyértelmű, több játékidő, gyorsabb ritmus, tisztább meccsek. Hogy a változtatások beválnak-e, azt a pályán látjuk majd igazán. Útszezonnyi 26-27 футболі набуличі носі кілька важливих змін правил, які вболівальники вже могли помітити. Гра стала швидшою, а зайвих затримок менше. Як відомо, на виконання аутів і ударів у відворі тепер дається 5 секунд. Під час заміни гравець має залишити поле протягом 10 секунд, інакше його команда тимчасово опиниться в меншості. Після травм і надання допомоги футболіст зобов'язаний провести 1 хвилину за межами поля. Це зменшує кількість тактичних затримок. Розширено і повноваження VAR. Система може переглянути друге попередження, а також порушення перед виконанням стандартів. Мета очевидна – більше чисто ігрового часу, швидший темп, прозоріші матчі. А чи справді ці зміни спрацюють, покаже сама гра на полі. A hétvége egyik legjobban várt box meccs előtt újra felizott a hangulat, hiszen közeledik a Fabio Wardley és Daniel Dubois szombati összecsapása. A korábbi világbajnok Wardley meggyőződéssel állítja, hogy a kettőjük közös sorra kerülő visszavágó ezúttal is idővel őt véget ér, természetesen az ő javára. Erről a Boxing News 24-nek beszélt. A mérkőzést október 17-én szombaton rendezik a londoni O2 arénában. Mint ismert, az első találkozójuk a 11. menetben technikai KO-val zárult Dubois javára, aki akkor elvette Wardley WBO övét. A gálán jelen lesz Filip Rgovic is, aki nemrég szenzációsan legyőzte Moses Itaumát. A horvát bunyós már jelezte, szívesen ringbe lépne Dubois ellen, hogy egyesítse a címeket. Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі переконаний, що його реванш проти Даніеля Дюбуа завершиться достроково. Про це він розповів у коментарі Boxing News 24. Реванш відбудеться у суботу 17 жовтня на лондонській арені О2. Нагадаємо, їхній перший бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді на користь Дюбуа, який тоді відібрав у Вордлі титул WBO. Серед гостей вечора буде Філіп Рогович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму. Хорват уже заявляв, що хотів би вийти в ринг проти Дюбуа, щоб об'єднати пояси. Ma este újra felizik a bajnokok ligája, hiszen következnek a forduló rangadói. Több csapat számára már most sós döntő lehet a mai játéknap. Vannak, akik a továbbjutásért küzdenek, mások a presztízsért, és akad olyan is, amelyek már a túlélésért lépnek pályára. Bajnokok ligája alapszakasz második forduló esti mérkőzések: Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Inter Bruges, Galatasaray Barcelona, RB Leipzig, PSV, Viking, Bayern München, Villarreal, Napoli. Сьогодні ввечері атмосфера Ліги чемпіонів знову набирає обертів, адже на нас чекають матчі другого туру. Для кількох команд нинішній ігровий день може стати вирішальним. Одні борються за вихід у плей-офф, інші – за престиж, а дехто вже за виживання. Ліга чемпіонів – основний етап, другий тур, вечірні матчі – Арсенал – Ліль, Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед, Інтер – Брюге, Галатасарай – Барселона, РБ Лейпциг – ПСВ, Вікінг – Баварія – Мюнхен, Вільяреал – Наполі. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Мама, тато, а стоматологічні клініці Наздар справді зовсім не боляче?
8: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
9: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
8: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
9: Наздар – місце,
8: якому довіряє
7: вся родина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оньо, опо, а Наздар фугасати клінікан. Тейнлег едятала нам фай.
10: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
0: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
10: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvi Hívszka utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
0: Naszdár a hely,
10: amelyben megbízik az egész család.
9: Az öngyógyítás kár.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
13: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.
18: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо Пульс FM. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
10: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
19: Köszöntöm a Határtalan magazin műsorunk hallgatóit, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és az anyaország híreit egy kis ízelítő mai műsorunkból. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat.
20: Egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A mezővári központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibereó Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen.
19: A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány.
21: Állítsanak föl egy kutatócsoportot, akik végigjárják és megnézik, hogy mi a helyzet a kárpátaljai magyar gyülekezetekben. Itt született meg a kutatócsoportunk, Molnár Ambrus vezetésével, aki református lelkész volt, de tulajdonképpen komoly történészi munkásságot is végzett, és elindult, úgyhogy mi végig is jártuk a teljes Kárpátalját, a teljes felvidéket, a teljes délvidéket.
19: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk! Kárpátalja. 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. A támogatásból a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja és a Hetyeni Élim fogyatékkal élők napközi otthona részesült. A pénzügyi támogatás jelképes átadására október 7-én került sor. Az átadón részt vett főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Cibere Károly, az MRS kuratóriumi elnöke. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat hallhatják.
20: A Mezőváriban működő Ne Felejts Fejlesztő és Oktató Központban egy új helyzet van. 10 év után először ütköztünk olyan nehézségekbe, amelyek arra kényszerítettek bennünket, hogy a Református Szeretetszolgálattól Budapestről segítséget kérjünk. Ez elsősorban anyagi támogatást jelent, nem most segítenek először, rendszeresen támogatnak bennünket, de a mostani segítségük az egy mentő, hogy túléljük a krízist. A háború okozta gondokat segítenek ők nekünk áthidalni. Nagyon sokan elmentek Kárpátaljáról, többek között elmentek munkatársaink is, és elmentek olyan családok, akik nem érzik itt biztonságban, és jogosan nem érzik itt biztonságban magukat. Ezért egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. A Mezővári Központ támogatására a Református Szeretetszolgálat Cibereó Károly elnök úr személyében 10 millió forintot nyújtott át jelképesen, természetesen az alapítvány számlájáról utalták be a támogatást, de eljöttek, hogy a szolidaritási látogatásukkal meggyőződjenek arról, hogy milyen is itt a helyzet, és biztassanak bennünket, hogy tartsunk ki ebben a nehéz időben. Egyéni fejlesztések folynak az intézményben szeptember óta. A nyári szünetig több csoportos foglalkozás volt, idősebb fiatalok is jöttek, voltak konyhai programok, sportnapok és sokféle más alkalom is, ami már inkább a 20 év fölöttieknek volt rendezve. Most az ő jelenlétük hiányzik az intézményből szeptember havában. Reménykedünk abban, hogy lesz még lehetőségünk, hogy őket is támogassuk, és ők is összejöjjenek, mint régi barátok, ismerősök. A hangsúly most az egyéni fejlesztésre került. Három munkatársunk dolgozik, és igyekszenek ellátni a feladatokat. A szülők nagyon pozitívan állnak az intézményhez. Most közös teherhordozással oldjuk meg a feladatainkat, a szülőknek is és a munkatársaknak is köszönet érte, és azért, hogy úgymond a közterheket tudjuk viselni, szükségünk volt a magyarországi támogatásra, amit hála az Úrnak meg is kaptunk. Nagyon sok bibliai idézetet hozhatnék ide. Ami elindította ezt a szolgálatot, az Isten igéje. És 30 évvel ezelőtt indult Nagy-Dobronyban, ahol létrejött az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon, ahol fogyatékkal élő lányokat, árva gyerekeket fogadtak be. Sokat változott a világ, a gyermekotthon működik, és sok gyereknek ad otthont, segítséget, egészségesnek és speciális igényűnek. De láttuk azt az évek alatt, hogy a fiúknak nincs lehetőségük. És most Hetyenben, ahol állunk, ez az intézmény konkrétan fiúknak készült. Majd mi is változtattunk, és a lányok előtt is megnyílt, de ami indított bennünket, az a krisztusi szeretet volt, és az isteni parancs. A Róma beliekhez írott levélben van egy ilyen igerész, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyengék erőtlenségeit hordozzuk, és senki sem magának kedvezzen, hanem az ő fele barátjának. És ha nekünk van erőnk, van egészségünk, és mi úgy érezzük, hogy mi vagyunk az erősek, akkor kell, hogy segítsünk, tartozunk azzal, hogy segítsünk. És az én szívemben ez így indult el, ez az ige volt, ami engem mozgatott annak idején, eltelt több mint egy évtized, és nem az egészségeseknek van szükségük orvos, hanem a betegeknek. És az egyháznak az a küldetése, tehát Istennek az a tetsző, hogyha a Ószövetséget nézünk, ott is az arról van szó, hogy az a böjt tetszik nekem, amikor meglátogatod az árvát, özvegyet, felöltözteted a mezítelent, megeteted az éhezőt. Tehát az egyháznak ez a része. Tehát ez nem úgy van, hogy létezik egyház szeretett szolgálat nélkül. Szerintem nem. Tehát ez ugyanolyan, hogy az egyház hitvallás nélkül nem egyház, a hitvallás egyház nélkül nem hitvallás, és ugyanígy van a szeretett szolgálat is, hogy az igazi szeretett szolgálat az egyházban van. A szociális munka lehet bárhol a világon, de szeretett szolgálat az egyházban van, és itt Hetyen, ahol a környéken élő speciális igényű gyerekek és fiatalok otthona van, ahová heti rendszerességgel több napon beutaznak, fejlesztik őket, gondoskodnak róluk. Több cél van a gyerekeknek a közössége, a fiataloknak a közössége. Hasonló helyzetű gyerekekkel vannak együtt, ahol itt senki nem nevet ki senkit, mert itt mindenki hasonlít. Így is mondhatom, hogy

0: azok felé, akiknek erre szüksége van. Én hálás vagyok azért, hogy több mint 10 éve működik ez a központ. Korábban kezdődött itt a szolgálat, mint Mezőváriban. Hálás vagyok azért, hogy a háború 5. évében is gyakorlatilag fél időtől kezdve nehezített körülmények között dolgoznak. Kevesebb a munkaerő, nagyon nagy az infláció, és egyre szegényebbek az emberek, a családok. Ahol többre lenne szükség a normálisnál, ott egyre kevesebb van. Ezért a szeretetszolgálatnak, a magyarországi református közösségnek a támogatása itt hatványozottan többet jelent. Ők segítettek most azzal, hogy a nehéz helyzetet, amiben most vagyunk, ez egy kritikus helyzet az életünkben. Igazából még nem volt ilyen kritikus a működése a Mezővár és a Hetyeni központnak. Most ők kisegítettek bennünket. Adnak egy esélyt arra, hogy tervezzünk 27-re is, hogy gondolkodjunk azon, hogy a családok is azt mondják, hogy maradunk, mert még van esély élni, közösségben lenni, és nem kell szembenézni egy menekült státusszal Európában valahol, hanem még otthon lehetünk. Ez a segítség, amit idehoztak, ez itt hasznosul ezekben a családokban, ezekben a közösségekben, és ez segíti a szülőföldön maradást, segíti a családokat abban, hogy tudjanak munkát vállalni. Egy speciális igényű gyerekre 24 órán keresztül vigyázni kell. Ott kell, hogy legyen, szem előtt kell, hogy legyen. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha egy közösségben egy nevelő, egy fejlesztő 2-3 gyerekkel foglalkozik, vagy többel foglalkozik, tehát tehermentesítjük a családokat ezzel. És segítünk nekik abban, hogy szinten maradjanak, hogy élhető körülmények között legyenek ezek a gyerekek, mert nem akarom dramatizálni a helyzetet, de vele se gondolnak azok, akiknek jól megy a soruk, egészséges családtagjaik vannak, hogy milyen nehéz egy beteg gyerekkel, egy ágyhoz kötött felnőttel. Ez nagyon nagy kihívás, és köszönjük, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Köszönet az adakozóknak. Isten áldja meg őket.
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat hosszú évek óta támogatja a kárpátaljai szociális és egyházi intézményeket, valamint a nehéz helyzetben élő családokat. A mostani támogatás a fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket ellátó 2 intézmény működéséhez járul hozzá. A következőben dr. Cibere Károlyt, az MRS elnökét hallhatják.
2: A Református Szeretetszolgálat számára magától értetődő, hogy a szolgálatát a Kárpát-medencei gyülekezetek és egyházkerületek folyamatos valókfontos konzultációval végzi, hiszen nagyon fontos az, hogy az adott egyházkerület milyen véleményen van, mit lát támogatandóna, és mit helyez a szívünkre, mit ajánl a figyelmünkbe. És ugye az Ápüspök úrral, a kerület elnökségével az elmúlt évben is nagyon sokat tanácskoztunk, itt szeptemberben az iskolatáskák átadásánál, de akár a nyilasmisi pakok átadásánál decemberben, hogy 2006-ban mire lenne szükség, és már ott látszott, hogy a fogyatékosokat segítő, fogyatékos gyermekeket gondozó családokat segítő napközi rehabilitációs intézményeknek rendkívül megnehezült a helyzete, és egész egyszerűen nincs annyi forrás, ami ezeknek a folyamatos működéséhez szükséges, annak érdekében, hogy a családok minden fejlesztést, a gyerekek minden fejlesztést megkapjanak, ami az ő szükségletükhöz szükséges. Márpedig ezek az intézmények, mint a Mezővárban a Ne felejts, mint itt Hetyenben az Élim, rendkívül értékes szolgálatot végez, mind szakmai értelemben, mind abban az értelemben, hogy egy menedéket jelentenek ezeknek a családoknak, hiszen nagyon sok család a fogyatékos gyerekével magára marad. Nem kap érdemi segítséget, márpedig az egyháznak a küldetése az, hogy a mi Urunk is elment a végletekig, a keresztig, hogy lehajoljon értünk számkivetettekért, és megbékéltette velünk Istent. Így nekünk is feladatunk az, hogy a végekig elmenjünk, és feltérképezzük, és lássuk, és láttassuk azokat, akik magukra hagyva szenvednek a társadalom peremén. Ez a két gyülekezet, ez a két intézmény ezt végzi, ha pedig ez történik, akkor nekünk úgy a kötelességünk őket segíteni. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy adománygyűjtést hirdetünk, aminek a körében a anyaországban működő református fogyatékosokat segítő intézmények egy nagyobb összeget tudtak, 20 millió forintot összegyűjteni, és az év folyamán, és ezt hoztuk most át, 10 millióval a Hetyeni, 10 millióval pedig a Mezővári szolgálatot támogatjuk. Az Úré legyen a dicsőség, hogy ebben a nehéz környezetben, amit hatványoz a háború, a megélhetés, a rezsi és egyéb költségek miatt a két intézménynek a rendkívül nehéz működése. Ha Isten legyen a dicsőség, ha valamit tudtunk segíteni.
1: A fogyatékkal élők Élim Hetyeni Református Napközi Otthona 2012. szeptember 2-a óta nyújt támogatást a fogyatékkal élők.

0: élőknek. Az intézmény elsődleges célja a szülők tehermentesítése mellett az, hogy egy közösségen belül együtt fejlődjenek az idejárók, nem utolsó sorban magyar nyelven. A következőben az intézményről Cseresznye Albertet, református lelkipásztort, az intézmény vezetőjét hallhatják.
1: 2012. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit az intézmény, és az első évünkön akkor hetente egyszer, kétszer hoztunk be gyermekeket. Az első évben nem igazán volt olyan támogatásunk, amivel heti 5 napban tudtunk volna működni, de az Úristen kirendelte, hogy a következő évtől, tehát következő év szeptemberétől már heti 5 napot tudtunk bevállalni, és a környező falvakban élő olyan családok gyermekei jönnek ide, akik valamilyen szinten sérülést hordoznak születésüktől fogva. Az intézményünk úgy fog, tehát behozzuk a gyermekeket, beszállítjuk reggel, délután pedig haza, és biztosítunk számukra ebédet, de biztosítunk számukra egyéni, illetve csoportos foglalkozásokat, akiket lehet fejleszteni, azokat tudásunk szerint megpróbáljuk fejleszteni. Az elmúlt 14 év alatt volt logopédusunk, volt masszőrünk, vannak munkatársaink, akik képzéseken vesznek részt, és természetesen vannak olyan gyermekek, akiknek nem igazán tudunk segíteni a fejlődésbe. Van olyan, akit szinten tartásba esetleg, vagy csak tehermentesíteni tudjuk a családot azzal, hogy a gyermek, a fiatal itt lehet azon a napon, és így egy kicsit felmentjük a családnak az anyukát, apukát, akik napi 24 órába bele kell, hogy legyenek egy ilyen gyerekkel.
2: Mert sokan nem gondolnak bele, mekkora plusz teher az, hogy a 24 órás szolgálatnak kell lennie éveken keresztül.
1: Hát igen, ez csak azt tudja elmondani, aki ezt megéli. Általában ezzel mindjárt így vagyunk, hogy aki nem ismeri a betegséget, az nem tud úgy egy olyan emberrel megértésre jutni, aki meg betegséget hordoz nap, mint nap. Tehát az intézményünknek, amikor elindítottuk, akkor az volt a célja, hogy az ide érkező gyermekek amellett, hogy foglalkoztatásba részesülnek, illetve a családot tehermentesítjük, családi környezetet, egy olyan közösséget tudjunk nekik biztosítani, ahol érzik, hogy ők is fontosak, ahol ők is ki tudnak bontakozni a maguk szintje szerint, és természetesen a családok életében is egy meghatározó lehessen olyan szempontból, hogy a szülőknek azt a lelki terhét egy kicsit próbáljuk enyhíteni, mert egy sérült gyermeknek a jelenlét egy családban nem csak fizikálisan viseli meg a szülőket, hanem lelkileg is egy terhet jelent.
0: 20 millió forinttal támogatta a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket az MRS. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az Anyaország. A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány együtt mutatja be a területen található református múzeumokat, és rendezi egységbe az itt bemutatott gyűjteményeket. A kötet szerkesztője Pészalai Emőke, akivel Buzás Bori beszélget.
1: A kezemben tartottam a Református Múzeum a Kárpát-medencében kiadást. Ha jól olvastam, ez egy 90 évvel azután jelent meg, hogy az első törekvés meg volt egy hasonló kiadványra. De egyáltalán mi hívta ezt életre? Miért volt fontos az, hogy egy olyan kötet megszülessen, ami a református múzeumokat veszi górcső alá?
2: Ha elkezdjük, akkor körülbelül a 20. század elejétől kell elindítanunk. A 20. század elején nagyjából az volt az általános vélekedés, hogy református egyházművészet nincs. Katolikus egyházművészetről már tudtak, ugye megvolt a 19. század végén egy nagy ötvös kiállítások, amiben rengeteg katolikus ötvös tárgy került elő, tehát az, hogy a katolikus egyháznak kincsei vannak, ez ismert dolog volt. De a református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást, amit valóban meg is rendeztek, és kiderült, hogy elképesztő mennyiségű anyag gyűlt össze rögtön az első felhívásra. Több száz gyülekezet küldte be, vagy jelezte, hogy szívesen csatlakozik a kiállításhoz, és akkor kiderült a kiállításon, hogy ezüstedények, ónedények, urasztali terítők, szinte átláthatatlan mennyiségű emléke sorakozik ezen a kiállításon. És ennek kapcsán gondolkoztunk el azon, hadd tegyem hozzá, hogy ennek is ugye volt azért előzménye, mert van a Református Egyháznak egy tudományos testülete, a Református Doktorok Kollégiuma, ami hát egy legalább 25 évre visszanyúló tudományos testület a Református Egyháznak, amelynek volt a legelsők között Molnár Ambrus révén egy vallási néprajzi, egyházi néprajzi szekciója. És többen tagjai voltunk ennek a szekciónak, időközben pedig mi elkezdtük még 1995-ben a kárpátaljai reformátusok emlékanyagának a felmérését. Ez egyházi indítatásra született meg maga a gondolat is, amikor a Szovjetunió széthullott, akkor merült föl, hogy a református egyházban, hogy jó lenne tudni, hogy hogy állott a református egyház, ugye rettenetesen elzárt volt Szovjetunió, a többi országok, körülöttünk lévő országokhoz képest is, ahol hát azért lehetett valami kapcsolata a református egyháznak az ott élő magyar reformátusokkal. Kárpátaljával kapcsolatban tulajdonképpen nem nagyon beszéltünk ilyenről, úgyhogy egy néprajzos és egy történész mindkettő nagy alakja a tudományának és a református egyháznak világi tisztségviselői voltak. Benda Kálmán, illetve Balassa Iván javasolta azt a református egyháznak, amikor felmerült ez a gondolat, hogy hogy segíthetnének Kárpátaljának, hogy állítsanak föl egy kutatócsoportot, akik végigjárják, és megnézik, hogy mi a helyzet a kárpátaljai magyar gyülekezetekben. Így született meg a kutatócsoportunk Molnár Ambrus vezetésével, aki református lelkész volt, de tulajdonképpen komoly történészi munkásságot is végzett. És elindult, úgyhogy mi végig is jártuk a teljes Kárpátalját, a teljes felvidéket, a teljes délvidéket, ami ugye három ország most pillanatnyilag, Szlovénia, Horvátország és Vajdaság, és elindítottuk a Magyar Református Egyházak javainak tára sorozatot, aminek már 46 kötete jelent meg. Na most, miután a doktorok kollégiumában ez az egyházművészeti szekció nagyon szépen, nagyon jól működik, az egyik legjelentősebb szekciója a doktorok kollégiumának, és megindult ez a kutatás, Erdélyben is van egy fiatal kutatócsoport, tehát már két társaság adódott, ezért merült föl, hogy hát alakítsuk meg a doktorok kollégiumán belül az egyházművészeti szekciót. Ez az elindulás.
1: De mennyire volt célja ezeknek a tanulmányoknak, cikkeknek, hogy a legteljesebben mutassák be az adott intézményt, vagy inkább azt a vonalat képviselték, hogy úgymond olyan kedvcsinálóként jelenjenek meg, hogy minél többeket vonzassanak a saját intézményükbe?
2: Hát tulajdonképpen az elsődleges szempont az volt, hogy a Magyar Református Egyház az 2009 óta egységes, ugye ekkor határozta el a generális konvent, hogy nem külön országokban a külön református egyházakat tartanak nyilván, hanem egységesen a Magyar Református Egyházat alkotják, a magyarországi egyházkerületek, a szlovákiai református egyház, kárpátaljai, erdélyi, királyhágó melléki, és a délvidékiek, ugye mert Horvátországban, Szlovéniában, illetve Vajdaságban, azaz Szerbiában külön református egyházak vannak, plusz még ugye a diaszpórán mind egységes református egyházat alkotnak. Tulajdonképpen, és ennek kapcsán meg, hogy örültünk neki, hogy hozzájárult a doktorok kollégiuma, hogy önálló egyházművészeti szekció alakuljon, ezért jutott eszünkbe az, hogy mutassuk be a Kárpát-medence református egyházainak az egyházművészeti intézményeit, múzeumait, és ez volt a kiinduló pontja ennek a kötetnek.
1: Olvasás közben hát nyilván minden cikket górcső alá vettek és áttanulmányozták. Volt olyan, amire úgy felakadt a szem, vagy felszaladt a szemöldök, olyan történet?
2: Mindegyik, ugye különbözőek a helyzetek, két hulláma van, a Kárpát-medencei Magyar Református Múzeumok létrejöttének. Ugye az első az, ami itt az 1960-as években történik a határon belül, ekkor jönnek létre egymás után a Sárospataki, Debreceni, Dunántúl és Duna mellék. Ugye. A rendszerváltás teszi lehetővé a határon túliaknak a létrejöttét. Na most hát ugye nagyon nehéz helyzetben vannak általában a határon túliak. Ott van például Kárpátalja, tehát nagyon lelkesek voltak. Tényleg létrehoztak egy múzeumot viszonylag nagyon gyorsan. Aztán jöttek az események, és évek óta most már hát a létezésük az ugyan biztosított, de hát feltehetően nem folyhat olyan nyugodt munka, mint más területeken. Illetve hát itt is vannak, az egyes országok között vannak problémák abban a vonatkozásban, hogy halad előre a református múzeumok ügye.
0: Az elmúlt percekben Pészalai Emőkét, a Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány szerkesztőjét hallhatták. A végére egy programajánló. A Kárpátaljai Református Egyház Missziói Bizottsága október 25-én délután 15 órai kezdettel a Beregszászi Református Egyházközség templomában az Imádság esője címmel ima délután tart. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határok nélkül, Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
10: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкерт, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
11: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
12: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
13: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Огостя ові сир вагьо шерв. Бізо магата легьобокра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
16: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
16: 095 183 83 32.
17: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül.
18: Telefonszám 095 183 83 32.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвалю.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szopa. Jodim FM.
1: Klaszne radio. Vdorohu.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Beregszál szülöttéhez, egy olyan alkotóhoz kerülünk közelebb, akinek a zene már gyerekkor óta fontos része az életének. Seres Tíme a beregszázi énekesnő mesél arról, honnan indult nála a zene szeretete, hogyan vezetett az út a gyermek

0: кездюнг. Привіт усім! Сьогодні наші музичні радари не шукатимуть хіті у Нью-Йорку чи Лондоні, адже ми залишаємося вдома. Моя гостя – талановита уродженка Берегова, для якої музика з маличку стала сенсом життя. Співачка Тімая Шереш поділиться своєю історією від перших дитячих кроків на сцені до створення власних треків. Ми дізнаємося, як емоції та думки трансформуються у щирі тексти. Вона також особисто розповість про свої плани, творчі задуми та великі мрії. Можливо, пісня триває лише 3 хвилини, але емоції, які вона дарує, залишаються з нами назавжди. Починаємо.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Seres Timi vagyok. A helyi beregszászi Kodály Zoltán művészeti iskolában kezdtem zongorázni 7 éves koromtól. Anyukám vette észre elsősorban, hogy nagyon muzikális vagyok. A hangszer, az éneklés az egy szerelem. Egyszerűen ezt magamban hordozom, és ezt senki nem veheti el. Ugye az éneklést mindig rejtettem magamban. Amikor a szüleim nem voltak otthon, elővettem a táncdalokat, és úgy elkezdtem játszani, tanulgatni. Amikor ugye felvételt nyertem a kijevi Karpenko Kári főiskolára, és amikor elénekeltem a Kovács Kati Nem leszek a játékszeret című egyik nyertes dalát, akkor egyszerűen ez úgy belém ivódott maga azt az érzelmet, hogy a zene az milyen fontos, és ugye nyilván, amikor felvételt nyertem, akkor ez erősödött.
1: A legjobb zenék a te ritmusod.

És ugye ezeket a stílusokat azt már úgy magamtól próbáltam beszívni, amit aztán ugye a későbbi életutamon kamatoztattam, tehát nem is tudom meghatározni, hogy milyen stílus szeretek konkrétan, de amit szeretek, az nyilván elsősorban soul, R&B-s funky stílus, ötvözve több zenei stílussal. Olyan dalokat szeretek elővenni, ami ugye közel áll a lelki világomhoz, és amiben van kis drámaiság is, a saját egyénemre szabom,

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Az Éliás Gyulától a Mindhalálig várni rád, ezt teljesen a sajátomnak érzem, mert amikor én legelőször ezt meghallottam, egyszerűen annyira megragadott valahol, én ezt újjászültem, úgymond, maga egy szerelmi vallomás, örökkön, örökké várni fogok rád, és egy fájdalmas, el nem múló szerelmi vallomás.
2: Esküm eltörött, és én

haladni előre. És nem baj, hogy hol bukunk el, hol vannak csalódásaink, hol vannak fájdalmaink és lelki traumánk, az élet igenlés, az élet ragaszkodási úton ne bánkódjunk, hanem maradjunk meg, és tegyük a dolgunkat úgy, hogy ha még mindhalálig várok rád, vagy ezer évig várok rád, akkor is próbáljunk

saját hitem nélkül, Isten segítsége nélkül nem tudnék egyszerűen létezni. Én eléggé elszigetelten élek amúgy is, így a saját kis világomban mindig megtalálnak azok az emberek, akikkel én ezt létre tudom hozni.

Ilyen pop-rock stílusú énekesnek tartom magam, amiben szeretnék még úgymond fejlődni. Szerintem operát énekelnék, mert anno is próbáltam már. Inkább dalszövegíró vagyok, meg ami nagyon fontos még nekem, az a dal, a Vadrózsa. Gyermekkori barátnőm a Ponc Ilona Ica írta meg, ami egyszer hangzott el, és ugye én ezt most így próbáltam így felszínre hozni, mert ez is egy gyöngyszem.

0: Az álmokon túl dalban meg ugye ott van az a kis rózsaszín felhő, ami a kis boldogságnak, a naivitásnak a szimbóluma. Boldogság, fájdalom, öröm. És a közeljövőben nagyon szeretnék még a lányommal énekelni, mert nagyon szép hangja van. Ugye hasonló az érzelemvilágunk, és jól érezzük és kiegészítjük egymást akár a színpadon. Úgyhogy remélem, hogy a lányommal, Leilával is tudunk majd együtt dolgozni. Ami nagyon nagy álmom, az szerintem az, hogy egy nagy zenekarral, élő hangszerekkel fellépjek, és egy ilyen nagyszabású koncertet majd megvalósítsak. Tehát ez a jövő zenéje. Zenén tudok így szárnyalni, visz magával maga a zene.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.

A mai zenesában egy különleges vendég volt velünk, Seres Tíme, aki megosztotta, honnan indul számára a zene szeretete, hogyan születnek az ötletek és a dalok, és milyen álmokat dédelget még az alkotásban. Talán éppen ez benne a legszebb, hogy egy dal nem egyszerűen megszületik, hanem valahonnan belülről indul. Köszönöm Timinek, hogy elfogadta a meghívásomat, és hogy egy kicsit közelebb engedett bennünket a saját zenei világához. Ez volt a zenesáv a Pulzus FM-en, és ne felejtjétek, vannak dalamok, amelyek nem a hangszerekből születnek, hanem előbb valahol bennünk szólalnak meg. Sziasztok! Сегодня в эфире музычный трек с вами была Тима Шереш. Она поделилась своей историей про то, как народилась ей любовь до музыки, как выникают идеи и створюются песни, а також про які творчі мрії вона ще плекає у своєму серці. Мабуть, саме це є найпрекраснішим. Пісня не просто з'являється на світ, вона народжується десь глибоко всередині. І пам'ятайте, є мелодії, які народжуються не в інструментах. Спочатку вони починають звучати десь всередині нас. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Gyertek ti is, hallgassuk együtt!
5: Az öreg úrnak van egy tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberültő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, ne

néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

0: Üssed, üssed, botocskám! Hol volt, hol nem volt, a hetet hét országon túl, az Operenciás tengeren innét volt. Volt egyszer egy szegény favágó ember. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Még annál is szegényebb. Hajnaltól estig vágta a fát az erdőben, de az ebédje, s a vacsorája száraz kenyér volt, a sabele. Hát egyszer, amint falatoznék egy fa tövében, honnét, merről nem látta. Elég az, hogy csak elébe állított egy ősz öregember, s egy falás kenyeret kért tőle Isten nevében. Jó szívvel, mondta a szegény ember, mert látom, hogy kigyelmed még nálam is szegényebb. Azzal ketté törte a kenyeret, s a felét az öregembernek adta. No, te szegény ember, mondta az öreg, tudd meg, hogy én a jók jutalmazója, s a rosszak büntetője vagyok. Megosztottad velem a kenyeredet, jó tett helyébe jót várj. Ugyan, gondolta magában a favágó. Mi jót várhatok én ettől az öreg embertől? Eközben az öreg kihúzott a tarisznyájából egy abroszt, s azt mondta. Neked adom ezt az abroszt, te szegény ember. Ha megéhezel, csak szólj neki, terülj, terülj, abroszkám. S egyszeriben terített asztalod lesz, s annyi étel, ital, s mindenféle jó, amennyit csak a szemed szájad kíván. Megköszönte a szegény ember az ajándékot, elbúcsúzott az öregtől, s azzal elindult hazafelé. Gondolta magában, hogyha nem is mondott igazat az öreg ember, az abrosz is ér valamit. No, hiszen majd megpróbálja, csak megéhezzék. Azám nem kellett sokáig várni, hogy megéhezzék. Egyszerre csak muzsikálni kezdett a gyomra. Éppen akkor ért egy kocsma elé. Gondolta, bemegy oda, s ott kipróbálja az abroszt. Bement, leült az asztal mellé, elévette az abroszt, s mondta neki, terülj, terülj, abroszkám! Hát, uram, teremtőm, az abrosz egyszeriben ráterült az asztalra, s abban a minutában tele volt étellel, itallal. Volt azon fehér cipó, malacpecsenye, túrós palacsinta, töltött káposzta, töltött tyúk, vörösbor, fehérbor, mézes pálinka. Szaladt hozzá a kocsmáros, összesapja a kezét, s kérdi. Hátken, hú, találta ezt a csuda abroszt? Elmondja a szegény ember, hogy kiadta neki. De bezzeg jó barátságba keveredett vele a kocsmáros és a felesége. Ők is az asztalhoz telepettek, s ettek, ittak, vígan voltak. A szegény ember nem is ment tovább, ott maradott éjszakára. A kocsmárosné ágyat vetett neki, s megvárta, míg elalszik a szegény ember. Hiszen csak ezt várta. Ahogy a szegény ember elaludt, kilopta a tarisznyájából az abroszt, hamarosan éppen olyat csinált, s kicserélte a szegény emberével. Reggel tovább ment a szegény ember, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon nagy örömmel a feleségének. No, asszony, vége a szegénységünknek, kaptam egy olyan abroszt, hogy csak egyet szólok neki, s annyi rajta az ételital, hogy a falunak is elég volna. Ó, hallá-e, mondta az asszony, ne helytelenkedjék, talán csak nem ment el az esze. No, ha nem hiszed, mindjárt megmutatom. Egyszeriben elévette az abroszt, s szólt neki. Terülj, terülj, abroszkám! Annak ugyan mondhatta ezerszer is. Sem nem mozdult, sem nem terült. Ételnek, italnak híre sem volt. Lássa, lássa, mondta az asszony, minek helytelenkedik? Jobb volna, ha visszafordulna az erdőbe, s vágná a fát. Egy betévő falás sincs a háznál. De így, de úgy, erősködött a szegény ember, ez az abrosz terült már egyszer. Meg sem gondolta, hogy az ő csuda abroszát elcserélték a kocsmába. Visszament nagy búsan az erdőbe, vágta a fát, mint annak előtte. Déltájban letelepedett egy fa alá, elévette a száraz kenyeret, s gondolkodott, vajon eljön-e még az az ősz öregember. Bezzeg, hogy eljött, s Isten nevében egy falás kenyeret kért tőle. Én jó szívvel, öreg, mondta, pedig nagy bánatot okoztál nekem. Csak egyszer terült az abrosz, többször nem. Pedig ezerszer is mondtam, terülj, terülj, abroszkám. No bizony, ha nem terült, mondta az öreg, akkor nem is az az abrosz, amelyet én adtam. Kicserélték bizonyosan. Hanem váltsak, adok én neked most egy bárány. Ennek csak annyit mondj, táncolj, táncolj, báránykám, s úgy hull az arany a gyapjából, mint az áporeső. De vigyázz rá, nehogy ezt is ellopják. Azzal csak kihúzott egy fehér gyapjas báránykát a tarisznyájából, odaadta a szegény embernek, és eltűnt az őszöreg ember, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember egy ág nem sok annyit sem vágott többet, indult nagy örömmel hazafelé. de megint csak betért a kocsmába, és eldicsekedett a kocsmároségnak, hogy milyen bárányt ajándékozott neki az öregember.
1: – Hadlám!
0: – mondta a kocsmáros és a felesége.
1: – Csak ugyanigaz-e?
0: – Szól a szegény ember a báránynak. – Táncolj, táncolj, báránykám! – Hát, halljatok csodát! Hullott a gyapjú közül az arany, mint az áporeső.
1: – Csak szedjék, kendek, szedjék!
0: – biztatta a szegény ember a kocsmárosra feleségét.
1: – Nekem úgyis akkor lesz pénzem, amikor akarom.
0: Hanem a kocsmáros s a felesége nem elégedtek meg ezzel. Éjjel, míg a szegény ember aludt, ellopták a bárányt, és egy másikat állítottak a helyébe, szakasztott olyat. Bezzeg, hogy mikor a szegény ember hazatért, szólt a báránynak, táncolj, táncolj, báránykám, csak bégetett keservesen, s bizony nem perdült táncra. Káromkodott a szegény ember, sírt a felesége, és mint azon kesergett, hogy az ura megháborodott elméjében. Visszament a szegény ember az erdőbe, de olyan erős nagy bánata nehezedett a szívére, hogy a munkájának sem volt semmi látszatja. Délben leült egy fa alá, elévette a kenyeret, de enni sem tudott a nagy bánattól s a bosszúságtól. Hát, amint keserge magában, csak eléje áll megint az őszöreg ember, de most nem kért tőle kenyeret.
1: Búsulsz, ugye, szegény ember?
0: Kérdé az öreg.
1: Ellopták a bárányudat is, ugye?
0: Hát, tudd meg, hogy a kocsmárosék lopták el az abroszt is, a bárányt is.
1: De ne búsulj, még egyszer segítek rajtad, mert olyan jó szívvel voltál irántam.
0: Nesze, adok neked egy botot. Menj a kocsmába, szólj a botnak, üssed, üssed, botocskám. És addig üti őket, míg elé nem adják az abroszt is, a bárányt is. Csak aztán jól vigyázz erre a botra, mert olyan botám ez, hogy egy ármádia katonát is agyonver, ha szólsz neki.
1: A szegény ember meg sem köszönhette a botot, az őszöregemmel eltűnt. Indult ő is egyszeriben, meg sem állott, míg a kocsmába nem ért. Eleinte szép szóval próbálta, kérte, adják vissza az abroszt meg a bárányt. De mikor látta, hogy nem fog a szép beszéd, szólt a botnak. Üssed, üssed, botocskám!
0: Hé, uram Jézus, ne hagyj el! Lett nem ulas mindjárt. Síp-súp, ütötte, vágta a bot fejbe, hátba, ahol találta a kocsmárost is, a feleségét is, míg el nem nyúltak a földön. Bezzeg visszaadták az abroszt is, a bárányt is. De most már örült a szegény ember, csak hogy ki nem bújt a bőréből nagy örömében. Futott haza, mint a sebesszél, hadd lássa a felesége, hogy nem beszélt bolondot. Ahogy hazaért, szólt az abrosznak, terülj, terülj, abroszkám! Hát az abrosz csak ugyan megterült. Volt annyi ételsital, hogy a falu sem győzte megenni, meginni. Aztán meg a báránykának szólt. Táncolj, táncolj, báránykám! S hullott az arany, mint az áporeső. Híre ment az egész országban, még azon is egy sánta arasszal túl, hogy a szegény favágónak milyen csodálatos abrosza meg báránykája van. S jöttek is csodájára mindenfelől. Hercegek, grófok, bárók, s válogatott cigány legények. Azám eljutott még a király is. Azt mondta a király a favágónak.
2: Hallottam a hírét a csuda abroszodnak, s a csuda bárányodnak. Hadlám, igaz-e, amit nekem beszéltek. De vigyázz az életedre, mert ha hiába bolondultam ide, karóba húzatom a fejedet.
0: No, hiszen nem ijedt meg a szegény ember. Szólt az abrosznak. Terülj, terülj, abroszkám. És olyan ebéd kerekedett az asztalra, hogy a király is megkívánta, és evett, ivott, amennyi belefért.
2: Na most a bárányt hadlám, parancsolta a király.
1: Táncolj, táncolj, báránykám, szólt a szegény ember, s táncolt a bárány, hullott az arany, hogy a királynak a szeme is káprázott belé.
2: Jó van, mondta a király, látom, hogy nem bolondítottad a népeket, hát most azt parancsolom neked, hogy hónap délre, mire én hazaérek, ott legyen a palotámban az abrosz is, a bárány is.
0: Megijedt a szegény ember. Istenem, Istenem, mit csináljon? Ha nem engedelmeskedik, karóba húzatja a fejét a király. Mert úgy tudjátok meg, hogy a király megirigyelte a szegény embertől az abroszt s a báránykát. Búsult a szegény ember, évelődött, a szemét se tudta lehunni. Ő bizony, gondolta magában, nem viszi a királyhoz sem az abroszt, sem a bárányt, s ha utána jönnek, majd szól a botjának. Hát csak ugyan. Másnap este már jött is az udvarmester 12 katonával, s parancsolta a szegény embernek, hogy induljon velünk mindjárt, s hozza magával az abroszt is, a báránykát is.
2: Megyek, megyek, mondta a szegény ember, csak várjatok.
0: Azzal egyet suttintott a botjának, üssed, üssed, botocskám.
1: Nem kellett a botnak kétszer mondania. Súp-súp, ütötte-vágta az udvarmestert, a katonákat, ahol találta. Szégyen szemre hazáig szaladtak, s nagy lelkendezve jelentették a királynak, hogy mi történt. Hely, mérgelődött a király, összetrombitáltatta, ami katonája volt, s indult a szegény ember ellen. De a szegény ember, ahogy megérkezett a király a seregével, csak szólt a botnak. Üssed, üssed, botocskám! S a bot úgy fejbe kólintotta a királyt, hogy egyszeriben lefordult lováról, s fel se kell többet. Kifutott belőle a gonosz lelke. Súp-súp neki az ármádiának, s hát egy szempillantásra földön hevert az egész ármádia. De bezzeg volt nagy öröm az egész országban, mikor meghallották, hogy elpusztult az a gonosz lelkű király. Egyszeriben gyűlést hívtak, s kikiáltották a szegény embert királynak. No, ezt aztán szerette minden lélek. Jó király volt, s ma is él, ha meg nem halt.

0: Bátor Tinta nyúl. Picú sietett az utcán. Az egyik kezében táska volt, a másik kezében az apró pénz. Pompom egy ágon csücsült, egy nagy fa kinyúló ágán, és kíváncsian figyelte a siető Picút. Hogy kicsoda Pompom? Igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrös sapkához hasonlít. Egy kíváncsian figyelő szőrös sapkához. Picúr a nagy fa aláért, és ezt mondta sokszor egymás után. Kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. Pompom fülelt, de nem értett semmit az egészből, egy kukkot se. Lekiáltott hát, mert Picúr észre se vette őt, s már tovább akart menni. Szia, Picúr, hova rohansz? Picúr megtorpant, s felnézett. Szia, Pompom! A papírboltba kék-piros, kék-piros, kék-piros, kék-piros. És miért mondod folyton, hogy kék-piros, kék-piros? Hogy el ne felejtsem, válaszolta Picúr, és már indult is. Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, mint egy sapka, majd ő is mondogatta, hogy kék-piros, kék-piros, kék-piros, kék-piros, bár még mindig nem értett egy szót sem az egészből. És senki. De senki sem értette, hogy miért rohan Picúr, és miért mondja, hogy kékpiros, és senki, de senki sem értette, hogy miért mondja a sapkája is. Így értek a papírbolthoz. A papírboltban a pult mögött egy nagy bajuszú eladó áldogált. Nyájasan elmosolyodott, amikor meglátta belépő Picúrt, még a bajuszán is pödört együtt.
1: – Mi tetszik?
0: – kérdezte a bajusz mögül. Picúr nem mosolygott, hanem gyorsan mondta, hogy el ne felejtse. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát. Pompom bólintott, hogy
1: aha, minden világos, ezt jelentette hát a kék-piros.
0: De a nagybajuszú eladónak semmi sem volt világos. Kíváncsian kérdezte.
1: Mire lesz?
0: A kék tinta tornaórára, a piros tinta énekórára, felelte Picúr.
1: Értem.
0: Mondta nagy bajuszú, holott nem értette, hogy miért kell az énekórára, különösen a tornaórára színes tinta, de nem firtatta. Csak felsóhajtott, s így mormogott a bajusz alatt.
1: Már csak egy éve van a nyugdíjig, addig fél lábon is kibírom.
0: Odaadta a kék és a piros tintát, a fiókba rakta az apró pénzt, és kifejezéstelen szemmel bámult a távozó kislány után.
1: Még a sapkája is olyan furcsa.
0: Suhont át az agyán, de nem foglalkozott vele többet, vigyázott az idegeire. Picúr az egyik kezében fogta a táskát, a másik kezében a két tintás üveget, és így siettek, loholtak az utcán. Annyira siettek és annyira loholtak, hogy a sarkon nem vették észre a kanyarban a gödröt. Picúr megbotlott, elejtette a két üveget, az üvegek eltörtek, a tinta kifolyt.
2: Ajajaj, mondta Pompom, ez a vacak gödör.
0: Majd visszavickélt Picúr búbjára, mert a megbotlástól kicsit előre csúszott. Picúr nem szólt semmit, leült egy padra, és sírva fakadt bánatában és mérgében, hogy most oda a tinta, és hogy miért nem figyelt jobban arra a vacak gödörre. Pompom együttérzően hümmögött, meg rákogott, majd ezt mondta.
2: Ne sírj, azt nem bírom.
0: Meséljek neked Bátor Tinta nyúlról? Picúr abbahagyta a sírást, megtörölte a szemét.
2: Mesélj!
0: Szipogta.
3: Figyelem!
0: Rikkantott Pompom. Kezdődik a mese! Bátor Tinta nyúl úgy született, hogy egy üveg kék tinta és egy üveg piros tinta kifolyt az aszfaltra. Jött egy csizma, belelépett, majd kényes kedve törölgette az aszfaltba a lábát, így lett a két hosszú füle. Oda pattant egy labda, így lett a pamacs farka. Arra jött egy fiú egy ággal, négy lábat húzott neki. Jött egy kutya, megugatta. De Bátor Tinta nyúl, aki kék és piros színű volt, nem ijedt meg, felállt. És pofon legyintette a kutyát. A kutya behúzta a farkát, és szó nélkül elsomfordált. Bátor Tinta nyúl erre még bátrabb lett. Kidüllesztette a mellét, s így szólt. Én vagyok Bátor Tinta nyúl. Mindenki reszkessen! Majd döngő léptekkel elindult. Egy-egy vékonyabb fát csak úgy félkézzel megrázott. Az ágakon rémülten kapaszkodtak a verebek. A lábába meg csak úgy menet közben felborogatta a kukabödönöket. Majd sorra becsapkodta az utcára nyíló ajtókat. Rálépett egy gumilabdára, a labda kipukkadt. Ahogy ment, peckesen, Meglátott egy csúzlival lövöldöző fiút, egyenesen felé tartott. Állj vagy lövök! Figyelmeztette a fiú, de bátor tinta nyúl gúnyosan nevetett, csípőre tette a kezét, s így szólt.
2: Lőj csak, te pupák!
0: A fiú mérges lett, megcélozta tinta nyúl fülét, és lőtt. De a kő simán átment a tinta fülön, a lyuk meg azonnal összefort. A fiú megremegett, ilyet ő még sose látott. Bátor tinta nyúl rámordult,
2: marad izomattak, majd adok én neked, te fűlyukasztó, tűnj el a szemem elől, te csúzli huszár!
0: A fiúnak nem kellett kétszer mondani, Iszkiri elfutott. Bátor tinta nyúl tovább sétálgatott, meg lépegetett, és találkozott egy utcai cirkusszal. A cirkusz két szeméből állt, egy idomítóból és egy foghíjas oroszlánból. Mind a kettőn csíkos trikó volt. Az idomító rekedten kiabált.
2: Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció! Itt ez a rettenetes oroszlán! Itt van neki a rettenetes szája! Aki belemeri dugni a fejét a rettenetesen kitátott szájába, az kap egy fagyalajtot! Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció!
0: Sokan körülállták őket, de mondanom se kell, hogy senki sem merte a fejét az oroszlán szájába dugni. Ekkor bátor tintanyúl odalépett az oroszlánhoz, és jó hangosan így szólt hozzá.
2: Mondd, hogy á, hunyd be a szemed, nyisd ki szád! Ó,
0: mondta az oroszlán bambán, behunyt a szemét, és kitátotta a száját. Bátor tintanyúl szépen bemászott az oroszlán szájába, és onnan mondta az idomárnak.
2: Kérem a fagylaltot!
0: Majd integetett, csókokat hintett a közönségnek. A körben állók a hasukat fogták, úgy nevettek. Az oroszlán behunyt szemmel tátotta a száját. De az idomár nagyon mérges lett, amiért csúfot űztek belőle meg a cirkuszából. Óvatosan hátrason fordált, és alattomosan rálépett az oroszlán farkára. Az oroszlán ilyetében becsukta a száját, kinyitotta a szemét, és azt akarta kérdezni, hogy ki volt az. De nem tudott beszélni, mert tinta nyúl a szájában volt. A közönség szörnyűködött, az idomár gonoszul villogtatta a szemét. De bátor tintanyúl nem esett kétségbe. Kinyúlt a foghíjon, megcsiklandozta az oroszlán orrát meg a bajuszát. Az oroszlán vastag hangon rötyögött meg, kuncogott. És rötyögés közben kinyitotta a száját. Tintanyúl kimászott, leporolta magát, és így szólt az idomárhoz.
2: Most már két fagylaltot kérek. Veszélyességi pótlék.
0: Az idomár mit tehetett? Savanyú képpel odaadta a két fagylaltot. De tintanyúl nem szerette a fagylaltot. Átnyújtotta egy fiúnak, meg egy kislánynak. Majd nagy peckesen tovább sétált. Hát, ahogy sétált, keserves cincogás ütötte meg a fülét. Egy egér futott arra, az egyik lábán egérfogót vonszolt. Cincogva mutogatott visszafelé, majd elbújt tintanyúl háta mögött. Ebben a pillanatban vérszomjas macska nyávogás hallatszott.
2: Az egér az enyém!
0: Bátor tintanyúl a csípőjére tette a kezét, és rámordult a macskára.
2: Ne nyávogj a fülembe!
0: Majd levette az egér lábáról az egérfogót, és a macska orrára csíptette. A macska elsompolygott orrán az egérfogóval, és ezt morogta orrhangon.
2: Hát akkor mit reggelizzek?
0: Egyél tejet, kenyérrel, meg sok gyümölcsöt! Kiáltotta utána bátor tintanyúl. Hamar híre ment bátor tintanyúlnak, s nem sokára egy egész kis sereg követte, tisztes távolból persze, hiszen olyan félelmetesen düllesztette ki a mellét, villogtatta a szemét, billegtette a fülét. Követték a kutyák, a macskák, a gyerekek, az utcaseprők, a postások és a háztetőn a kéményseprők. Egy gyönyörű kis térre értek. A tér közepén állt egy gyönyörű kis szökőkút. Bár nem működött, mert a parkőr minden reggel elzárta a vizet takarékosságból, de így is gyönyörű volt. A parkőr a szökőkút peremén üldögélt, és őrizte a parkot. Bátor tintanyúl megcsodálta a gyönyörű kis teret, a gyönyörű szökőkutat meg a parkőrt. Majd körülnézett, és így szólt.
2: Én vagyok bátor tintanyúl!
0: Körben elismerően mormogott mindenki. Bátor Tintanyúl a szökőkútra csapott. Ez lesz a palotám! Mindenki helyeslően bólogatott. A parkőr a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, csak ne szemeteljen senki. Bátor Tintanyúl most szúros szemmel a kutyákra nézett, majd így szólt.
1: És minden nap megeszek egy kutyát!
0: A kutyák remegve hátrébb húzottak. Most a macskákra nézett szúrósan.
1: Meg egy macskát!
0: A macskák is hátrébb húzottak. Tintanyúl balra nézett, ahol az utcaseprők álltak.
1: Meg egy utcaseprőt!
0: Az utcaseprők elbújtak a fák mögött.
1: Meg egy postást!
0: A postások behúzódtak a kapuajakba. Bátor Tintanyúl felnézett a háztetőkre, s élesen rikkantotta.
1: Meg egy kéményseprőt!
0: A kéményseprők remegve belebújtak a kéményekbe. A parkőr a térdét csapkodta, úgy nevetett, még a könnye is kijött, s ezt mondogatta.
2: Na hát, itt még az öreg apám sem látott.
0: Bátor Tintanyúl ránézett a röhögő parkőrre, és így folytatta.
1: Meg egy parkőrt.
0: A parkőr egyből abbahagyta a nevetést, meg a vihorászást, meg a hihizést, mérgesen összeráncolta a homlokát, felállt, és egy nagyot bömbölt.
4: Majd adok én neked parkőrt enni. Tudhatnád, hogy a legbátrabb és legerősebb ember a világon, a parkőr!
0: Ezzel odament a csaphoz, és kinyitotta. A szökőkút spriccelni kezdett, és a víz elmosta Bátor Tintanyulat. Pompom felsóhajtott.
2: De azért ő volt a legbátrabb tintanyúl. Még most is élhetne, ha nem akarta volna megenni a parkőrt.
0: Picúr nevetett, kacagott, alig bírta abba hagyni, az oldalát fogta, nekidült a pattámlájának. Pompon elégedetten nézte.
2: Legalább már nem sír,
0: mormogta büszkén. Picúr végre felállt, de még mindig nevetett. Gyere, mondta, vennünk kell két üveg tintát. Visszamentek a papírboltba. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát, mondta Picúr kuncogva.
1: Ez most minek lesz?
0: Kérdezte nagybajuszú eladó savanyú képpel.
2: Ebből lesz a bátor tintanyúl.
0: Közelebb hajolt titokzatos képpel az eladóhoz.
2: Csak vigyázni kell, hogy ne akarja megenni a parkőrt, akkor hosszú életű lesz.
0: Az eladó behunyta a szemét, és nem szólt semmit. Picúr kiszaladt a boltból, s futott az iskoláig, és csodák csodája, egyszer sejtette el a tintás üvegeket. Az iskola előtt elbúcsúztak. Pompon felugrott egy kinyúló ágra.
2: Megvárhatlak!
0: Kiáltott Picúr után.
2: Megvárhatsz,
0: mondta Picúr.
2: Legközelebb miről mesélsz? Madárvédő golyókapkotóról!
0: Suttogta Pompom, s fel alá hintázott a kinyúló ágon.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сергей Мостова, Йодин ФМ. Классное радио в дорогу.

0: Gong. Yes.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92,1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.